statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap

slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: Félve késett tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, unik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorongol. A hiúság megvett az elme a kolosol. Miért? Az álmorgén, hogyha kifacsar. Örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a

szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

este is legyen tár. Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

ahol nincs les és nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

este 8-től 10-ig. A lemezjátszóknál.

0: sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat beat. Ce sunt voinic, dar să știi.
1: Volt a buli. Ne feled, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Magyar Péter szeretné a visegrádi együttműködést feléleszteni. Elhunyt Scherer Péter színművész, pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a részletek át. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A politikus elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette, hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter főbb szerepei között volt Pilátus, Hornyák Dávid, Claudius, Ferenc barát, Szamrajev, Tézeusz és Übű papa is. Számos filmben játszott, köztük a Control, az Argo, a Magyar Vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmekben. Munkásságát több díjjal is elismerték, 1995-ben vehette át a Színi Kritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2009-ben Jászai Mari díjat kapott. 2020-ban Karinti gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el, 2025-ben pedig neki ítélték a Makói Önkormányzat Páger Antal színész díját. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30-kor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a Tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház. A talpal állót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes. És végül sport. 22 év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal csapata, miután legfőbb üldözője a Manchester City kedden 1-1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. Az Arsenalnak ugyanis így 4 pont az előnye a hétvégi zárófordulót megelőzően, így már biztosan elhódítja a trófeát.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 21 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Tegnap nagyon sok ismerősömtől hallottam panaszkodón azt, hogy ugye átállították a fűtés-hűtést most már hűtésre, vagy kikapcsolták a fűtőfunkciót, és most meg mindenki megfagy.
2: Hát kikapcsolták a távfűtést is szerintem, igen. Tehát annak is vége. Ezt a hétvégét kellett átvészelni, ez a hét gyerekek már parádé, aztán jövő héten már itt a 30-at fogjuk karcolni.
3: Mindenki húzza el a függönyöket, most már süt a nap.
1: Javasoltam, hogy rakj el tüzet, de nem akartad megfogadni a dolgot.
2: Milyen jó lenne azért ez egy panelban, nem? Tehát az így valaki tüzet rak.
1: Jó, hát.
2: Az a baj, ki is nézem egy-két helyen.
3: Az a baj, hogy múltkor valaki ott hagyta az edényt, úgyhogy tüzet rakott, és utólag mondták a szomszédok, mert nem voltam otthon, hogy ki volt két tűz ott.
1: Azok ti voltatok? Itt ment a tűzoltó.
3: Nem tudom, ez hétvégén volt szerintem. Akkor nem, pénteki nap, nem tudom, valami
1: most volt. Reggel is néha látom. Uh-huh. Hát mert biztos fűtenek az emberek, tudod, kirakják a Wilingot, belerakják a kis sátrat, azt begyújtják.
2: De Kitty nem így hívnál ki, Kitty úgy hívnál ki, hogy küldjenek néhány szexi tűzoltót, mert tüzel.
1: Forró hangulat?
3: Na milyenek? Az erkélyen.
1: Erről is beszélhetünk, de talán most inkább nézzük meg, hogy milyenek azok a kulacsos lányok. Azért jaj. Mondom, hogy... Na mi van?
3: Semmi.
1: De megvan neked is, nem? Hogyha azt mondom, hogy kulacsos lányok, akkor gondolsz lányra, aki mindenhova kulaccsal mászkál.
3: Igen. És igazából kívülállónak érzem magam, hogy nekem nincs kulacsom.
1: Na, oké, akkor két dolog, amire Rolanddal eljutottunk, aztán majd hozom a pszichológusok véleményét is. Az egyik, hogy ezek főleg lányok, tehát hogy kulacsos fiúkat nem annyira ismerek. A másik, hogy nálunk ez az Andi.
3: Igen, igen.
2: Vagy ha van kulacsos fiú, akkor az úgy árulkodó. Akkor az gyanús. Igen. Ne, tényleg, mert Andinak van a szem. De neki szerintem több kulacsa is
3: hát
2: van, ugye?
3: Hát nagyon, meg neki mindenféle felszerelés, kiszerelés formájában.
2: Tehát, hogy különböző méretű.
3: Igen.
1: Te néztük, hogy te inkább ilyen üveges lány vagy.
2: Veled lehet üvegezni. Üvegezős lány vagy.
3: Én a klasszikus üveges poharas.
1: Csak az a baj, hogy én például egy időben akartam kulacsos lenni. Méghozzá azért, mert...
2: És ezt a Petra tudja?
1: Jó,
2: bevallottad neki, hogy voltak ilyen vágyaid?
1: Én ilyen modern vagyok, jó? Mert hogy tetszett az, hogy akkor ugye a style, tehát a feeling, hogy van a kezedben egy kulacs, azért vannak férfias kulacsok. Apukámnak van egy olyan, képzeld el,
3: ja, mert milyen
1: családos kulacsosok vagyunk. Van egy olyanja, aminek az aljából ki lehet húzni egy talpat, és mobiltartós kulacs.
2: Oha.
1: Akkor biztos van töltős kulacs is, amiről tudsz telefont tölteni.
3: Azt hittem, hogy pohár van az alján.
1: De nekem nagyon tetszik ez az irány, és az a baj, hogy én ott bukom el, hogy ezt is mosogatni kell. Tehát azt a részét nem szeretném, de közben a kedvenc női kulacsom, amit meg kifejezetten szeretek, és Mónikának pont ilyenje van, és küldött róla a képet, amin be van rubrikázva, be van vonalazva, hogy hány óráig mennyit kell meginni belőle.
3: Tehát,
1: hogy
3: is egyébként ilyen.
1: Pontosan látod, mert hogy nagyon sokunknak probléma az, hogy úgy magunktól nem veszük rá magunkat, hogy ígyunk napközben, este meg sörrel pótoljuk, tehát hogy így napközben megvan, hogy melyik órában mennyit kéne inni. Aha. Ha veszek neked egy kulacsot, megígéred, hogy 5-ből 4 napon használod?
3: 5-ből 3.
1: Jó, de akkor szerzek egy ilyen nagyon csúnya, flitteres, flamingós.
3: Nem.
1: De lehet, hogy tetszeni a kulacsok.
3: Tudod, mit kellene? Ne haragudj. Mondd. És annak nagyon örülnék. Egy Hello Kitty-set.
1: Egy Hello Kitty kulacs.
2: Olyan van, az biztos, hogy van.
1: Jó, csak nem ez a 2 decis baba kulacs kell, ami a biciklin volt régen.
3: Hát
1: nem,
3: igen, biztos, mert én azért megiszom a 2,5-3 litert, úgyhogy...
2: Nem, vannak ilyen... Azért tudom, hogy vannak csajos kulacsok, mert ezeket mindig meg kell néznem Niával. Tehát ő mindig nézegeti, mondjuk ő az unikornisosoknál áll meg inkább.
1: Amit Nia kinő, azt behozzuk Kittynek.
2: Azt igen, ezt örömmel odaadjuk.
1: Milyenek a kulacsos lányok? Tehát, hogyha így most ebből a vonalból kell elindulni, akkor tudjuk, hogy Andi ilyen, akkor mit mondhatunk el róla, amit mondjuk rólad nem?
3: Hát nem tudom. Ő szereti a mindenféle ilyen kiegészítős csetreszeket is megvenni. Nem tudom. Tehát vannak neki olyan dolgai, amin úgy rászoktam.
2: Hát a fiatalabb pasikra bukik. Vagy ez nem függ össze a kulacsot?
3: Az éppen nem.
1: A nem, tárgyak de, iránti van... vonzalom az jobban jellemzi a kulacsos lányokat? Tehát, hogy ők jobban szeretik az ilyen kis kütyüket maguk körül?
3: Igen, meg hogy ilyen mindenféle kiegészítőket, meg szerintem ők a rendelősek.
2: Rendelősek?
3: Aha.
2: Hát ha Andiból indulunk ki, akkor az igen. Biztos, mert szerintem az ország összes futárát ismeri névről.
1: Jó, várjátok, mondok egy-két dolgot, és akkor nézzük meg, hogy ez Kitty rád jellemző, vagy sem, mert azt mondják, hogy itt aki kulacsot használ, az környezet tudatosabb. Te elmondható ez a kulacsos lányokról, hogy ők azobbak, vagy azabbak?
3: Azobbak? Hát van szerintem ebben valami.
2: eleve tudatosabbak, hiszen megtervezik, hogy nekik ezt akkor meg kell ma inni.
1: Aha. Aztán állítólag sokkal hosszabb távon gondolkodnak. Tehát, hogy míg te elindulsz a vakvilágba, hogy majd lesz valami, iszom, amit kapok, vagy amit látok, keresek egy kutat. Neki végig ott van a biztonság.
3: De én is szoktam vinni, csak én üvegben, nem kulacsban.
1: Oké, akkor ezt kihúzzuk.
2: Tehát igazából te csak te tudatos vagy, de nem környezet tudatos.
1: Aztán azt mondja, hogy komfort tárgyá válhat, biztonságérzetet adhat, tehát a stresszt is csökkenti, ezt hogyha ott a kulacs.
2: És akkor még kéne neki egy pár kulacs, szerintem. Még nem elég, ami van.
1: Na jó, nagyjából ezek szerintem itt a lényegi dolgok. Vegyük körbe
2: kulacsokkal. Nagyon meg fog engem verni, én ugye.
3: Egyébként igen.
1: Mi ez a három dolog, írjuk meg, vagy mondjuk el, ami mindig nálunk kell, hogy legyen, tehát amitől így biztonságban érezzük magunkat.
2: Az én komfort tárgyam a bankkártyám.
3: Hát nem gyerekek, csodálom,
2: az amúgy a legnagyobb biztonság.
1: Amúgy igen. Az én komforttárgyam is a te bankkártyád. Múltkor lefotóztam, olyan nyugalom van azóta.
2: Akkor azok ezek a furcsa fizetési tételek.
1: Azért tankoltál
3: ma. De nem Johnny Depptől veszel el.
1: Az ilyes
2: értem, én meg magyarázkodhatok otthon az asszonynak, hogy dehogy is rossz lányok. Hát
3: miért pittyeg? Megint fizettek valahol.
1: Megint tankoltál?
3: Igen.
1: Jó, de a bankkártya, ez mondjuk jó, én nem mondtam volna, tehát én a telefont biztos mondom, az nekem olyan, hogy ez mindig ott kell legyen.
2: Nekem három dolog, gyerekek. Nem telefon, pénztárca, kulcs. Tehát, hogy ez a három, ami
1: nekem a telefonom mindig. Már pénztárcát tudja. Tehát, hogy én pénztárca nélkül már simán elindulok, pláne amióta a DÁP-on elfogadják a jogsit. Tehát, hogy én már simán megoldom, hogy nem viszek magammal semmit.
2: Ebben egyébként lehet valami.
1: De most, hogyha kocsiból indulok ki, hogy mi az a tárgy, amitől biztonságban érzem magamat a kocsiban, akkor nem ilyen izélyen jégoldó, vagy ablaktörlő, vagy nem tudom, ásványvíz, nem. Kanál. Mindig van benne egy zacskó kanál, műanyag kanál. Ma reggel is tudtam enni pudingot. Na, mi szólsz? Ja, meg tudod mi? Fogpiszkáló. A kocsiban kell, hogy legyen fogpiszkáló.
3: Apám is ugyanez.
1: Igen, az megy a... Igen, az megy a fogszabályozó után, de nézzük meg, mi van a zsebemben, várjál.
3: Jézusom.
1: Nem készültem.
2: Atya úristen, gyerekek, hát itt minden is van körülbelül.
1: Van fejhallgató, én ezt rakom bele a top 3-ba, tehát akkor berakom a mobilt meg a fejhallgatót.
2: Azt, amikor én is kerestem.
1: Az nekem nagyon kell. Hát a slusszkulcs ott van, de autó nélkül is boldogulok. A kajajegyek? Mikrofon.
2: Meg egy mikrofon.
1: Mindig van egy mikrofon.
3: Mondd el, hogy rádiós vagy, úgyhogy nem mondod el.
2: Igen, egyébként ebben lehet valami. Na várjál, közben itt jönnek az üzenetek. Szilvi azt írja, Buenos Morgan, nekünk a munkahelyen mindenkinek névre szóló kulacsa van. Az menő.
3: Ne haragudj, Roland, akkor intézkedjél.
2: Tehát magyarán céges kulacsot szeretnél.
3: Így van. Kitti felirata. Hello.
2: Móni szerint ki fogom húzni a gyufát Andinál.
3: Igen.
2: Napi szinten ez a hobbim, mondhatni. Tehát, hogy én élek.
1: Legalább egy annyit csinálj meg, hogy akkor két kulacs legyen, hogy fiúk, lányok.
3: Ja.
1: Szerint, hogy akkor nem is veszel annyit.
2: 26-60, fiúk, lányok, egyéb. Csak hogy mindenkinél működjön.
1: Még ami most nincsen nálam, de nekem ilyen alap, és a kocsiban mindig nálam van, az az orspré. Az nekem nagyon fontos. Én megőrülök, hogyha nem kapok levegőt.
2: Tehát azért gyerekek, most komolyan, tehát hogy írjon már, ha van olyan ember a világon a Rédl Ádámon kívül, akinél három dolog van a kocsiba. Kanál, fogpiszkáló, orspré.
1: És tehát, még ott a sajtreszelő, amit nem hoztál be.
3: Igen.
1: Hát mert bármikor jöhet szembe egy sajt. Jó, az orsprét azt behozom a Nyerki Tomi grafikusunkkal, akinek három hónapon keresztül volt egy Rino háttérképe a telefonján. Csak mondom.
2: Nem véletlenül ültök ti egy irodában, szerintem.
1: Más a feleségét rakja oda, a gyerekét, ő egy orsprét.
2: Mert olyan szép, így van.
3: Nem bírom.
2: És egyébként most akkor várjál, most álljunk már meg itt egy pillanatra.
1: Hát azt szereti, na.
3: Álljunk már.
2: Mi a rosszabbért tartasz te sajtreszelőt a kocsiban?
1: Hát mert tényleg bármikor lehet egy sajt. Egy kövem is van, hogyha valaki beszól. Ilyen szép kő a kocsiban.
3: Jézusom.
1: Ott középen az elválasztóban ezek a dolgok vannak. Fogpiszkáló, a kanál az máshol van, ez a kesztyűtartóban. Napszemüveg, sajtreszelő, meg egy kő.
2: Egyébként kavicsok az én kocsimban is vannak. Ez a durva. Hát, gyerekek gyűjtötték. De a sajtreszelő az... nem dobhatom ki.
1: Az ilyen cuki sajtreszelő számon kérik?
2: Hát majd néha megnézegetik.
1: A sajtreszelő az ilyen cuki kis sajtreszelő, hogyha bármikor piknik, vagy bármi le kell valamit reszelni.
3: Ennyi.
2: Tehát az ilyen 20 dekáig jó vagy trapistában? Vagy de a fölött már úgy nézel, hogy akkor már szeljük fel.
1: Hát le a fölött harapom.
2: Ja.
1: Nyilván kultúrember vagyok. Buenos Morgan, itt a szépséges Kitty,
3: jaj, de cuki
1: az okos tesz. Roland.
3: És a?
2: Mit és az Ádi.
1: És az Ádi.
3: És az Ádi.
1: Én is itt vagyok. Kis filigrán.
2: Hát mert most érted, van a jó, a rossz és a csúf.
3: És a kártál, igen.
2: Hát most én nem tudom, tehát hogy mondjuk abból osztjuk ki a szerepeket.
1: És én is
2: hát,
1: itt vagyok.
2: De most érted, most a Kittyre nem mondhatjuk se azt, hogy rossz, se azt, hogy csúf, tehát marad a jó.
1: Adjatok nekem jelzőt SMS-ben, jó? Az lesz, ami a legszellemesebb, ami a legfricskásabb, ami a legjobban megszúr.
2: A legfricskásabb, az a Tóth Gabi.
1: Nem
2: úgy.
1: Ez szó szerint szóra sem érdemes az a téma, amit bedobtál. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam. Ó, hazudós. Szűcs Istvántól megjött a hazudós.
2: Hazudós, Ádi? De ezt mondjuk már ki, hogy
1: füllentős esetleg. Hazudós?
3: Hazudós, na. Kíváncsi vagyok.
1: Ez engem is érdekel.
2: Mert
1: a nekem volt régen egy hallgató, valahogy engem az idősebb nénik szeretni szoktak, de volt egy, aki utált. De tényleg, egy rádiónál. És írt nekem olyan SMS, szegény rosszul látott, és ezért mellé nyomkodta. Okot nem adtam rá, de megírta azt a verset, hogy Révl Ádám, gonosz, mint az ördög, buta, mint a tök, buta, mint a tök. Uh-huh.
2: Hát ezt is gondolta, tehát, hogy
1: ezt kaptam
2: gonosz
1: tőle.
2: Mint az ördög, no, buta, mint a tök, buta, mint a tök.
3: Na hát, ha valamit nem lehet éget. Rád mondani, az a gonosz. Tehát,
1: hogy... Azt hittem a butát, már megörültem, hogy mert azért van olyan
3: az
1: is benne,
3: se,
1: amit lehet mondani.
3: Az se.
1: Írja.
2: Hazugság az, amivel jellemezted a többieket.
1: Jaj, de rendes
3: ja,
1: vagy.
3: Na, jó van
2: akkor István. Akkor most már várjál, most akkor minket sértett meg.
3: Köszönjük István, nem lehet, hogy
1: jövök egy sörre, István. Jó, megbeszéltük. Hogyan tud igen egy blokkon belül mindenkit a barátjává tenni? Ez szép, tetszik.
3: Én nem szeretem, hogyha mások késnek, és én se szoktam. Tehát engem dühít a késés, és szerintem tiszteletlenség egyébként.
1: Ha véletlen késel,
3: de nem kések, Ádi. Tehát, hogy én mindenhova előbb megyek oda, hogy legyen időm bármi.
1: Életedben soha nem késtél? Soha sehonnan?
3: Nem, szerintem nem.
1: Ilyen ez...
3: Az iskolás éveim alatt is egyszer aludtam el, de akkor is úgy aludtam el, hogy még elértem a buszt.
2: Na jó, tehát nem aludtál el. Tehát igen, azért tegyük gyorsan hozzá, hogy reggelente még azért úgy jövünk be az Ádival, hogy ilyen, hát fél hat között azért itt vagyunk. Na. De hogy a Kittynek már fél ötre itt van, tehát igen. Körülbelül bent kellene aludnunk, hogy
3: de
2: meg tudjuk
3: ennek
2: előzni.
3: Az a titka, hogy én nem szeretem a siettetést sem, az sem, hogyha nem tudom olyan ritmusba dolgozni, amit én szeretnék, és ezért igenis be kell áldoznom azt, hogy nem alszom tovább, hanem hogy időre bejövök.
1: Ha most azt mondjuk, hogy igen. 11-re megyünk át ebédelni, akkor te mikortól vagy kint a folyosón?
2: 10-20.
3: Nem, 10-50.
2: 10-30-kor már siettet, hogy gyerekek, hol
3: igen.
2: Vagytok?
3: Igen.
1: Várjál, és az sem, tehát azt is belekalkulálod, hogy mondjuk ott a menzen te szereted ilyen 20-22 percig választani az ételt?
2: Na, azért
3: jó,
2: korábban...
3: néha döntésképzel.
2: Nekem is van amúgy ilyen ismerősöm, akiről tudom azt, hogyha megbeszéljük, hogy mit tudom én, 4-kor találkozunk, akkor tudom, hogy 3:30-ra ő ott van. Tehát, hogy ő mindig hamarabb érkezik. Hát
3: a másik a halálom,
2: nem.
3: Amikor valakivel valamit megbeszélek, hogy hány óra, és akkor jön az, hogy de akkor legyen, mit tudom én, 20 perccel később. Tehát, hogy...
1: Én nem tudom, én notorikus késő vagyok úgy, hogy hát. Egyébként nagyon sokat teszek azért, hogy ne. Tehát, hogy már nagyon sokszor megcsinálom, hogy pontos vagyok, de és tényleg nem kifogásokat keresek. Szerintem azért, mert túltöltöm a napot, tehát, hogy túl sok programot rakok bele, illetve még egy faktor van, amivel nem tudok mit kezdeni, az autós közlekedés. Pláne, ami ott persze. Az M1-es csinálják. Tehát, hogy,
3: de hát nem ott kéne jönni, Ádi. Tehát, hogy ennyi a megoldás, hogy nem az M1-esre jössz.
1: Hallod?
3: Figyelj, nem.
1: Szerintem ez kicsit olyan, mint a Szigeten a zsidó rabbi 10 forintért tanácsot ad, hogy a Kitty is oszthatna ilyen 10 forintos tanácsokat itt a rádióban.
3: Azért, Ádi, mert mindenre van megoldás.
2: Külön műsort fogunk csinálni szerintem.
1: Kitty megoldja.
3: Tehát,
2: egy 0690-es telefonszámmal, hogy azért meg is érje.
3: Egyébként igen.
1: Kell egy műsor, ahol elmondjuk, érted? Miért vagy hülye?
2: Hívd Kittyt, és megtudod.
1: Jó, értem, amit mondasz.
3: De
1: szerintem...
2: De leszarom.
3: Amúgy igen, de mindig van egy... De.
1: Hát a másik meg az, hogy az Ádi nem késik, hanem megérkezik. Tehát mondod, mint a varázsló a gyűrűk urába. Ezt az egyet megtanultam belőle, mert nem, szeretek tényleg odafigyelni erre, megtisztelni a másik idejét, de
3: De nem tudod.
1: Mindig ott, de van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy amennyit késik valaki a baráti társaságból, annyi sajtburgert kell neki venni.
3: Ez egy jó ötlet.
1: És akkor percenként van a büntetés. Közben én nem menekültem a szemetgyilkos sugárzása elől, csak néztem, mit ír Móni, mert azt mondja, hogy nálunk olyan szemetek voltak a rendőrök, hogy civilben folyamatosan fel alá közlekedtek a zebrán, persze körültekintés nélkül, csak hirtelen léptek rá a zebrára, és utána kb. 5 méterre tőle volt egy kocsi, amiben fotóztak, majd később durván 50 méterre ott állt a rendőrkocsi, az megállította azokat, akik nem engedték át a zebrán a kollégákat.
2: Ez egyébként kemény.
1: Na. Én ilyet még nem láttam, de...
3: Én sem.
1: Tehát abban van valami, hogy teszteljék, megnézzék, de hogyha tényleg az van, hogy csak vakon lelépnek, akkor ezek valószínűleg ilyen, vagy ilyen kezdőrendőrök lehetnek.
3: De figyelj,
2: nem ez a kamikáze osztály.
3: De figyelj, nem lehet, hogy akkor azt nézték, hogy milyen
1: az,
3: sebességgel jön esetleg az autós, mondjuk
2: ilyen. Ülj be mellé, megmutatom.
3: Ja, igen. És a rendőröknek is.
1: Csak azon gondolkozom, hogy szervezzünk már a Kittinek egy olyan napot, hogy ne tudjon pontosan megérkezni sehova. Tehát mit a Nyerki Tomi kiugrik a fa mögül, és akkor lelassítja, szervezzünk meg egy fél óránként találkozót. Bárhogy, csak csináljuk meg neki, hogy egy nap ne érjen célba. Nekem ez mostantól életcélom.
2: Állj, nem tettek fel olyan korán.
1: Ez is jogos. Buenos Morgan. Az igazi kulcskérdés az, hogy valaha az életben hajrá, kék tigrisek, ellipszilonos évvel, ezt én így még nem láttam leírva. Azt a rohadt. Jó, oké, bocsánat.
2: Én már kiszúrtam.
1: Visszatérünk a témánkhoz.
2: De jönnek az üzenetek közben.
1: Nincs ilyen haptikus, hogy valami, na mindegy. Szóval, hogy miről beszéltünk? Elterelődtem. Szóval, hogy éreztél-e már olyat valaha, hogy minden és mindenki elkezd idegesíteni? Ez a kulcskérdés.
3: Valaha? Hát nyilván éreztünk szerintem.
1: Oké, akkor ez elő szokott eljönni. Tehát szoktatok-e annyira túl töltődni emberekkel, hogy tényleg az kell, hogy mindenki maradjon csendben? Egyedül vagyok.
2: Kus. Nagyon ritkán, de előfordul. Igen. Hát tehát amikor ilyen. Már tényleg már minden túl sok, igen, akkor azért van ilyen.
1: És azt írják, hogy ez 30 fölött jellemzőbb vagy gyakrabban előfordul, ezt kéne megfejtenünk, hogy vajon miért. De mondd, Kitti.
3: Nem tudom, én az előbb még az jutott eszembe, hogy azért mondjuk, ha a mostani társadalmat nézzük, meg a mostani 30 éveseket, szerintem megint csak mindig ezzel jövök. A telefon és a Covid szerintem sokat hozzátett ehhez, hogy leszoktunk a társaságról.
1: Amúgy ebben lehet valami, bár az is igaz, hogy belőlem meg előhozta nagyon sokszor, hogy vágytam a társaságra, mert egyszerűen el voltam tőle zárva. Tehát, hogy felértékelte azokat az időket, amikor megint együtt lehetünk.
2: Szerintem azzal is együtt jár, hogy teljesen más az élettempó, mint 20-30, pláne 40 évvel ezelőtt. Tehát sokkal rohanósabb az élet, mindig mindenki siet. Ezért szeretek például mondjuk ilyen utazások alkalmával más kultúrával szembesülni. Alapvetően, ha délre mész, akkor általában ott, és most mindenki Európán belül maradunk, vagy más kontinensen, de hogyha délebre mész, akkor ott egy picit nyugisabbak az emberek.
1: Mondjuk környén?
2: Például. Oroszlányban pláne. Pusztavábról nem is beszélne. Beszarás. Nem, szóval tényleg az van, gyerekek, hogy ha délre mentek, akkor ott azért nyugisabbak az emberek. Ráérünk, nem kell kapkodni, és olyan jó lesik ezzel néha szembesülni, hogy így is lehet élni, hogy nem kell stresszelni, hogy nem kell azon agyalni, hogy jaj, ezt ma még nem intéztem el, meg még azt sem intéztem el, meg még az is vár rám. Nem feltétlenül kell.
1: Tegnap beszélgettem egy barátommal, ő olyan 50 körül mozgolódik, és ő mondta azt, amikor így beszéltünk arról, hogy jaj, milyen nehézségek vannak, mit kell megoldani, mennyire stressz, mennyire sietünk. Őt mindig az nyugtatja, hogy van egy kis kert, ételük úgy is lesz.
3: Így van.
1: Kiül, nyugi, csend. Hát ez elképzelhetetlen volt a 20-as éveimben. Most meg már azt mondom, hogy
2: Igen, egyébként egyre többen, tehát ilyen 30-40 között vetődik fel talán az emberekben először az, hogy mondjuk vidékre költözés, vagy valami nyugisabb helyre költözés. Tök érdekes, néha megkapom ezt, hogy hát te milyen csendes tudsz lenni? Hát ember, hát egy 20 órában beszélek.
1: Mondj már valami vicceset.
2: Jaj, ezt igen, ez már.
3: Ez meg a másik, amit sokan elfelejtenek, ez a beszélgessünk meg a izé, hogy gyakorlatilag mi 7-8 órán keresztül mi beszélünk.
1: De én onnantól, hogy hazamegyek, nem vagyok vicces. Én kifejezetten unalmas és undorító vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanezt, tehát, hogyha te aszfaltozol, meg betonozol ott az M1-esen, nem kérnek meg este arra, hogy aszfaltozz már ott egyet még.
2: Na ez a különbség, mert hogy te hazamész, onnantól nem vagy vicces. Én adásban se, meg utána se. Legalább tartom.
1: Jaj, szép. Nekem vannak ilyen elvárásaim az élettől, tehát hogy én bennem most már megfogalmazódott az, hogy oké, menjünk kiebb, lakjunk vidéken, bár egyre nehezebb azon a környéken, ahol én lakom, mert ott az agglomeráció úgy felértékelődött, hogy kvázi megfizethetetlen, azért hülye meg nem vagyok, Érdre nem megyek. Tehát, hogy mindenkinek legyen egy határ. Bár minden barátom hozzám mondja, hogy de ő jó részen lakik, de ez nekem nagyon gyanús. Szóval, hogy bennem ez már megfogalmazódott, csak azért van egy-két ilyen elvárásom. Tehát, hogy én például max addig mennék ki, hogy egy fél-háromnegyed órán belül legyen mozi. Azért van, egy vonal, amin nem szívesen mennék kiebb.
2: Én inkább a boltot tekinteném ilyen szempontból. Igen, legyen jól jár.
1: Apple bolt egy órára.
3: Hát, hogy... Na jó, almácska.
2: Magyarán zöldséges.
1: Igen. Egy jó zöldséges legyen már. Mondd a házszámod, és megmondjuk, ki vagy. Tényleg ez lesz?
3: Hát figyelj, akár.
1: Na okics, mit lehet megtudni egy házszámból?
3: Hát figyelj, üzennek a házszámok, a feng shui szerint még a szerencsédet is befolyásolhatja, Ádi, úgyhogy lehet, hogy el kell költöznöd tényleg.
1: Ja, ez olyan... Nem. Annyira mélyen nem vagyok.
3: Nincs az apja.
1: Szóval ez egy olyan dolog, mint hogy mit tudom én, azt hiszem Japánban vagy Kínában kiadják a 13. emeletet, tehát hogy nincsen beszámozva.
2: Ja, az nagyon sokszor hotelekben is egyébként igen. Nagyon gyakran kihagyják a 13. emeletet, vagy a 13-as szobaszámot, ez tök gyakori.
1: Repülőn nincs ilyen szék, ezt hallottam, de hogy ilyen szinten, magyarul, ha én tegyük azt, mondjuk nem titkolózom, a 10-esben lakom, és kiderülne, hogy a 10-es az egy rossz szám, akkor elégséges az, hogyha átnevezzük 12-re, vagy el kéne költöznöm onnan?
2: Beköltözöl a szomszédhoz.
3: Ja.
2: Jó fej a szomszéd?
1: Amúgy...
2: Na, csinos fiatal lány, ugye?
3: Na?
1: Jó fej, szóval csak jó fej szomszédaim vannak. Azért Bélával nem laknék.
2: Mi a baj Bélával?
1: Béla néha ideges.
2: És ő hangosan ideges, Béla?
1: Hangosan ideges, és én nem szeretem, ha velem hangosan idegesek.
2: Jó, a másik szomszéd kicsoda?
1: Béla van egyik irányban, a másik irányban van egy kedves fiatal házaspár. Ők tényleg jó arcok.
3: Akkor együtt két házas.
1: A plastik tündér elköltözött, ha rá gondolsz.
2: Igen, rá gondoltam.
1: Plastik tündér elköltözött, mert csak a barátnője van néhány emelettel odébb, de már nem ismered meg, mert egy nagy száj jön szembe, meg ilyen pillák. Nem
3: annyira,
1: nem annyira, tényleg nagyon durva. Aha, nem tudod hova rakni a lányt.
3: Nézzük meg az enyémét, jó? Hatos.
1: Te mi vagy? Hat.
3: Hát mondjuk ezt nem érzem, a hatos pénzügyi vagyon.
2: Jó, kérem.
3: A hatos erős szám a feng shuiban és gyakran a sikerrel és a zökkenőmentes előre haladással hozzák összefüggésbe. A szerencsét, sőt a gazdagságot is elősegítheti, több hatos, mint például a 66, gyakran felerősíti ezt az energiát.
2: Jó, akkor mondom az enyémet, 8.
3: 8-es.
1: De akkor 2000 rád, nem igaz?
3: Ó, hát...
1: Van lakásod, gazdag vagy?
3: Nem az enyém.
1: Ja. Bocs. Akkor nem szóltam. Akkor rossz a házszám, fordítsd meg, lehet, hogy
3: igen.
1: 9.
3: Igen.
2: Klasszikus tünésben.
3: De végül is, ha megnézzük, ahol majdnem azt mondtam, hogy dolgoztam, Jézusom, ahol laktam édesanyámiknál, az 7-es, az meg a spiritualitás. Ez mondjuk rám jellemző. Na, szóval nézzük a 8-at. Jólét.
2: Ennyi, hát, meg vagyunk gyerekek.
3: Ennyi. A 8 az egyik legkedvezőbb szám, mivel kínaiul hasonlóan hangozhat, mint a gazdasághoz vagy a jóléthez kapcsolódó szavak, tehát a 8-as általában nagyszerű jelnek számít.
1: Hát mindenki gazdag. Hát ez... Várjál, itt van, akkor nekem meg azt nézem, hogy nekem az 1-est meg a 0-ást kell összerakni. Tehát, ja, hogy akkor itt össze kell kapcsolnod, igen, aha. Mert a...
3: Jó,
1: azt nem tudom, mert akkor... a 11-es itt a következő listán tényleg.
3: Az 1-es az új kezdetek, ki gondolta volna, ugye? Az 1-es egy semleges szám, hát Adi. Így a jelentése gyakran a mellette lévő számoktól függ, az önállósággal és az előre haladó energiával hozható összefüggésbe. Ugye milyen érdekes, hogy az 1-es az új kezdetek, de a 0 az meg a teljesség.
1: Ez a rakja semmi mellé egy nullást.
3: Igen,
1: mi lesz?
3: A kezdet és a vég szimbóluma is, mint az újrakezdés és a tisztalap, kínaiul a 0 szó hasonlóan hangzik, mint a jó. Ezért a 0 gyakran támogatást és lehetőségeket jelent.
2: Nem teljesség, mint a tej föl.
1: Ja, tejsajt, tejtermékek. Értem, mindent értek, de akkor ez a róla mit mond? Tehát akkor az én számom az jó, nem?
3: Ez hát egy, jó.
2: Az új kezdet, ami számodra a teljesség.
1: Ez tényleg nagyon fontos lesz az életem szempontjából. Nézem, mit írnak még a hallgatók. Van egy 34-es.
3: Figyelj, nézzük meg, hogy mi hol vagyunk a rádióval. 11, erős vezetés.
1: Ó! Ki írta a jegyzetet? Vajon megmahinálta a számokat? Andit még fejtsük már meg, bocs, aztán nézzük a hallgatókat is, mert ígértem. Andi mi?
3: Várjál, 5-ös változás. Gyakran tartják kedvezőtlennek, mivel a kiejtése tagadással, egyes értelmezésekben pedig szomorúsággal hozható összefüggésbe. Tehát az 5-ös egyesek számára a kevésbé szerencsés, ja, értem.
1: Hát, Andi, költöz.
3: Költöz.
1: Fuss át a szomszédba. Ennyi? Az ötös az megszívta?
3: Hát, látod.
1: Jó. Na, Mónika 34-es.
3: Várjál, Mónika. 3-as az a pozitív gondolkodás, a 3 általában pozitív szám, és a növekedéssel és az új kezdetekkel hozható összefüggésbe. És akkor nézzük a 4-es. Az meg a stabilitás. A feng shuiban a 4-es szám a stabilitással és az erős alapokkal van összefüggésben. A 4 hasonlóan hangzik, mint a halál szó.
2: Milyen jó! Milyen kedvező!
3: Ezért gyakran kerülik a használatát. Ezért gyakran kerülik a használatát.
2: Egyébként 2-es?
3: Kettes az szeretet és egyensúly. A 2 szó kínaiul hasonlíthat a könnyedséggel kapcsolatos szavak hangzására. A Hessenben szereplő 2-es gyakran a harmóniával és a támogató partnerségi energiával van összefüggésben.
2: Könnyed, szerelem, harmónia, partnerség.
1: De tényleg így játsszák ezt? Tehát a 4 meghasonlít a 4-re, akkor ott sok a büdös dolog?
3: Igen.
1: Na jó, van, aki örül neki, van, akinek most 10 évé kriptával alakítottuk a lakását. Tudjátok, hogy írjátok át a címet, ragasszátok le valamivel, szerintem ennyi. Az úgy jó lesz. Köszönjük ti.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: TV Maci nem hoz lázba,
1: még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Szép jó reggelt, Komárom-Esztergom vármegye, 5:07, és jó reggelt, I.S. Roland.
3: Igen, hát mondjuk lassan már megint nem vár, na mindegy, szóval.
2: Hát ez van.
3: Igen, meg a vonat, azt se vár, tudjuk, jól, kérem szépen.
2: Annyi idő volt, még megszoktam, és egyébként nem szerettem, és most már így ráálltam.
3: Most akkor visszaállhatsz.
2: Amúgy ilyenkor a táblákból kell újat venni, vagy elég, ha áthúzzuk mindenhol? Én benne lennék.
3: Egy szerintem ilyen raktapasz.
2: Hatalmas mém lenne meg geg, nem?
3: Hát figyelj.
2: Vagy lerúgja a nyúl.
3: Igen. Figyelj, amivel szerintem mindenképp kezdenünk kell, és tudom, hogy nem vidám, meg tudom, hogy egyébként, na szóval, hogy van ennek a műsornak egy hangulata, amit most így ezzel szétcseszünk, de mivel kezdenénk, hanem a Scherer Péterrel.
2: Igen.
3: Hát ha van olyan ember, akit ebben az országban, ahol egyébként egy tál lecsó alatt az emberek egymásnak esnek komment szekcióban, based on true story. Szóval ha van olyan ember, akit mindenki szeretett, én azt gondolom, akkor az a Scherer Péter. És hasonló volt a Kállói Molnár Péternek a halálhíre szerintem, ami mindenkit letaglózott. Én őt egy fokkal jobban ismertem, de mint a Kállóit.
2: Én is.
3: De hogy ez a fajta, mert egyébként tudták róla, hogy beteg, sokan tudták róla. Mondtad, hogy te nem, te ezeket nem követed.
2: Én annyira nem voltam ezzel képben, tehát hogy nekem így teljes hidegzuhany, de hát alapból is, még ha betegség, akkor is hidegzuhany, tehát ez bődületes veszteség.
3: És hogy ez így tegnap, én is így megláttam, és én nem akartam elhinni. Tehát, hogy vannak olyan emberek, és a Scherer Péter tényleg ilyen volt, akiről azt gondolod, hogy örökké fognak élni.
2: 64 év. Annyira szimpatikus ember volt, így most nyilván rengeteg interjú előkerült, meg hát ő még az utolsó napokban is nyilatkozott. Nekem az egyik legkönyvfakasztóbb, amit olvastam, az az volt, és annyira tudtam azonosulni, ha nem is a színész szakmával, de annyira tudtam azonosulni, hogy lenyilatkozta, hogy ha ő soha egy fillért nem kapott volna a színészkedésért, akkor is színész lett volna.
3: Igen, és valahogy ezt érezted is rajta egyébként.
2: Családapaként is viszonyatosan rendben volt.
3: Mindenféle tekintetben.
2: Férként, mindenhogy.
3: Mindenféle tekintetben szerintem rendben volt.
2: Nagyon sajnálom.
3: Úgyhogy muszáj volt ezzel kezdenünk, ne haragudjatok, de szerintem ezt így mindenki megérti, mert gondolom, hogy ahogy minket lesokkolt az ő halálhíre, és ezért így a tegnap szerintem nagyjából az egész ország otthon erről beszélt.
2: Igen, úgyhogy részvétünk a családnak.
3: Így van, így van. Na, egyébként pedig itt vagyunk május 20-án. Ami változatlan, az természetesen az, hogy folytatódik a kézis játékunk.
2: Na, ez tök jó.
3: Ma is kézi meccs lesz, ráadásul hát ugye mi is kvázi összecsapunk valamilyen szinten Ádival.
2: Kérdeztem, hogy a verességetek napján hogyan ébredtél, vagy mi van a szívedben, lelkedben. Ugye ma jönnek a Budai Farkasok révjátékosai, én is jövök velük, mert én ugye ott vagyok speaker, Roland meg itt, csak neki lesz a mikrofonja. De én is ott leszek.
3: Bizony, de te majd elbújsz valahol.
2: Nem bújok el, mert egy ilyen dicső győzelem, ami ma jön. Jó, azt azért tegyük hozzá mindenképpen, hogy a Tigriseknek ez most nem a legfontosabb meccse, de hát ez már-már ilyen izének hangzik, ilyen kifogáskeresésnek, nem? Hogy hát ez most annyira nem lesz fontos. Hát akármi történt. Jó, tudom, én most ilyen izé, basztad, bárki mondhassa, hogy Európa Kupa döntőt játszik.
3: Ja, igaz, az
2: hát, hogy ez nehogy már számítson, de oké, értem, ettől még én ezt a meccset nagyon vártam, mert az éveleje óta, amikor tudtam, hogy az utolsó mérkőzésünk az itt lesz nálatok, én már rákészültem, hogy jövök.
3: Igen, szép a csarnok, jó lesz a bevonulás, jó lesz a meccs is szerintem, jó lesz a speaker is, ennyi, úgyhogy mindenféleképpen majd tanulhatsz.
2: Jó, aki a hallgatók közül jön, az... Igen, hát a rossz példa is példa. Szóval a hallgatók közül, aki jön és szeretne velem találkozni, találkozhatunk, és jelentem Tigris meccsre, én farkas busszal jövök, tehát, hogy másfél sört megihatok.
3: Na, de várj, ez hogy jött ki? Tehát ezt kimatakoztad szigorúan? És mekkora sörből? Mert van a 0.33-as, a 0.5-ös.
2: Nem, a nagyból csak tudom, hogy ha nyerünk, akkor már pedig győzelemre készülök, akkor az ügyvezetővel felezünk egy sört, és gondoltam, bevállalok egy sajátot is.
3: Ó, azt a demerész vagy. Tudsz élni,
2: öcsém. Nem drága büfé.

0: Nem tudom, én nem járok.
1: Nem jársz oda, jó.
0: Ja, de szoktam, de csak a gyerekeknek, ők meg nem isznak sört.
1: Gondolod?
0: Ja, nem tudok róla.
1: Egyébként tényleg, ez teljesen más téma, de tökre érdekel. A fiad kóstolt már sörhabot, vagy bármilyen szinten engedted, hogy belenyaljon?
0: Kóstolt sört.
1: És ízlett neki, vagy undorodott tőle?
0: Hát annyira nem rajong érte szerintem. Nem, kólát azt szereti. Jó. Azt nem nagyon ithatjuk kólával, néha ihat, tehát nincs ezért tiltás, de például otthon standard módon nem szokott lenni kóla.
1: Világos, értem.
0: Nem úgy, mint egyes teleneknél.
1: Az ezért megitatnád vele a fekete kólát? Már hogy most van olyan, amiben se koffein, se kalória, semmi, vagy az se, hogy ne szokja az ízét. Én inkább ezen a párton vagyok, akármennyire hihetetlen.
0: Mit nevezelte fekete kólának?
1: Hát most kijött a mindenmentes kóla, vagy nem tudom.
0: Csak olyat iszik. De mármint csak az van.
1: De nem. Ez most feketébb. Tehát ez olyan, amiben már koffein sincs. Tehát nem a zero kóla,
0: hanem
1: az üres kóla.
0: Ja, hát neki mindegy. Hát neki kóla, érted? Tehát te megiszik bármilyen kólát.
1: Csak mert én ezen gondolkoztam, hogy nyilván ünnepnapok voltak nálunk is, amikor ihattunk akár gyerekként kólát, de hogy én attól, hogy ebben már semmi nincs, ami árt, attól még nem nyomnám. Tehát kicsit olyan, mint az alkoholmentes sör, hogy azt se nyomnám gyerekeknek csak azért, hogy ne szokják meg a feelinget.
0: Ja nem, mert így mondom, kifejezetten nem nyomatjuk neki a kólát. Ha úgy van, akkor ihat, de otthon például mondom, állandóra nem tartunk kólát.
1: És szerinted most így nyilván biztonságos körülmények között hány évesen iszza meg egy gyerek az első sörét? Te emlékszel a sajátodra? Én ebben nagyon rossz voltam, szerintem én bőven 18 után.
0: Á, nem, hát én előtte.
1: Előtte? De én megvan? Előtte. Az meg vagy hol, vagy hogy? Nekem ezek már nincsenek, annyira elfelejtettem.
0: Nem, azt, hogy nem, fogalmam nincs. De hát figyelj, azért a mai fiatalokhoz képest mi is később kezdtük a bulizást, mert szerintem mi olyan 16 éves korunk után, tehát kb. Úgy 16 éves kortól kezdtünk bulizgatni szerintem. Hát a maiak gyanítom, hogy már ilyen 14 éves kortól nyomják. De
1: teljesen elhatárolódunk, tehát nyilván csak nekem most az van, hogy én viszont ilyen 11-2 éves se rúgtam be először, de ez véletlen volt.
0: Na ezt mesélj
1: el. Ezt most elmesélnem, igen. Nyaraltunk a Balatonon, és edepapam, az én nagypapám, azt csinálta mindig, és ezt tökre szerettük, hogy akkor még nem voltak ilyen üveges iced tea-k, és ő mindig csinál nekünk iced tea-t, ami gyakorlatilag tea volt beleöntve egy ásványvizes üvegbe, lehűtve, nem cukrozva, nem ilyen édesítőszerezve, tehát úgy viszonylag úgy egészséges volt, a korabeli zéró tea volt ez. És a Balatonon voltunk, és tisztán megvan, hogy rohadt szomjas voltam, és mentem be a kis hűtőhöz a szocálláson, és kivettem a teát a hűtőből, és egy ilyen rohadt nagyot kortyoltam belőle, de tényleg egy bődületesen nagyot, és bor volt benne. És én teljesen megzakkantam utána. Tehát nem az volt, hogy hogy
0: de
1: akkor...
0: ízlett?
1: Nagyon nem, de érezted a torkodon, hogy milyen élmény volt ez akkor nekem.
0: Igen.
1: Tudod, mi volt a kérdésem? Az első kérdésem? Hogy anya, nekem akkor most hány agysejtem pusztult el? Tehát, hogy én ilyen gyerek voltam.
0: Atya úristen! És akkor mondta, hogy az összes kisfiam.
1: Az összes, ennyi, nem volt sok, azt most kiírtuk. Ja, hát nagyjából így. Buenos Morgan mindenkinek, közlekedési hírek, hajrá, bányász meg a Gyulától a Halló, egyes úton Tatahercegalom vonalon nagy kamionos forgalom, Tatabányán telített sávok baleset menteset. Én simán jöttem, és nem láttam telnet.
0: Aztán M1 Pestől Tatabányáig nagyon jól autózható, remek látási viszonyok, csodás napsütés várja az autósokat, Pest felé Herceghalomtól Óbarokig áll a külső kamionos sáv, ezt írja nekünk Zsolt, illetve azt írja még a meccsel kapcsolatban, ott leszünk, Ádi, sok zsebkendőt hozzál.
1: De hello, nem vagyok náthás, a másikat meg csarnokban nem illik. Minek?
0: Gondoltam én is, itt csapom le, csak nem hagytam meg.
1: Ez nem fontos. Hagytam meg neked.
0: De hogy ezt így elviszed előlem. Jó, örülök neki. Jó van. Na, szóval, hogy ennyire azért csak nem izgatja majd fel a mérkőzés, hogy...
1: Buenos Morgan.
0: Tigrisek, Farkas, már vannak jóképű játékosok, de...
1: Móni is. Na, térjünk vissza egy polkorrektebb témához. Fiam, mi volt már pálinkát is?
0: Egyik polkorrektből, a másik polkorrektből menjünk.
1: De csak kicsit, és csak azért, mert hasmenése volt a haveroknál, ahol voltunk, és nem akartam, hogy elkapja. Aha, tehát, hogy ilyen egészségügyi pálinka.
0: Én akkor ismerek olyanokat, akik minden nap fosnak. Vagy legalábbis attól félnek, hogy ez lesz, és megpróbálják megelőzni.
1: Úgy látom, Zsolt is látta jönni a zsebkendős poént. Szerintem gondoltam, hogy ez lesz. Hát, jó van. Azért, hogy ne legyünk ennyire kiszámíthatók, hoztunk már a témákat, amikről beszélgetni fogunk, és nagyon klassz témáink vannak a mai műsorra. A játékot elmondtad? Már hogy azt behoztuk, hogy lesz játék, csak...
0: Igen, nem mondtuk végig, igen. Szóval, hogyha vasárnap, mert a vasárnapi meccsre sorsolunk egyébként, tehát az, hogy most itt Ádi sír a vereség miatt, azt majd látja, aki látja jól. Tehát, hogy ezt azért vagyunk annyira diszkrétek, hogy nem segítünk hozzá embereket még pluszba, hogy ezt nézzék, hanem majd vasárnap az Európa Kupa döntőre 4-esével sorsoljuk a belépőket. Füleljetek, nagyon dalok között jön majd ilyen kézilabdás effekt, egy hetes lövés lehet majd hallani. Na, ha ezt meghalljátok, akkor írjátok, hogy hajrá Kék Tigrisek, plusz a saját neveteket, 0620 978 978, ötösre a számra kell elküldeni, SMS-ben, Viberen, minden játszik, és akkor lehet ezzel nyerni. Na és akkor a mai témák, hát kérem szépen, én a diétákkal úgy általában némileg bajban vagyok, mert hát ahhoz azért kell kitartás, meg lemondás, ugye, viszont most úgy tűnik, hogy tudunk egy olyan diétát, ami szerintem mindenkinek tetszene. Állítólag a kevesebb munka lehet a fogyás kulcsa.
1: Itt a kulcs. Kérem szépen, mert én pár napja néztem, hogy egyébként, hogyha fázol, akkor is fogysz. Ez most jó volt így, hogy a fűtést leállították. Tehát azt hiszem 47 kalóriát tudsz elégetni egy órában pluszban, hogyha fázol. Van, aki hidegvizes kádba ül. De ez ennél is hatékonyabb. Ha kevesebbet dolgozol, többet fogysz. És nem tudom, azzal van összefüggésben, hogy ugye nincs pénzed kajára, vagy ez ennél egyel cizelláltabb, de Roland megtalálta a kulcsot, és ma elétek rakja.
0: Bizony, úgyhogy ezt ma jól körbejárjuk, illetve állítólag az, hogy a családon belül mi hol helyezkedünk el, hányadik gyerekek vagyunk, elsőszülöttek, középső gyerekek, legkisebbek, elhagy Isten, egykék, ez elárulja a legidegesítőbb tulajdonságunkat is. Úgyhogy erről is fogunk egy picit beszélgetni.
1: Amúgy ez tök izgalmas. Most anélkül, hogy nagyon belemennénk, te vagy a nagytesó, ugye?
0: Igen.
1: Én is nagytesó vagyok, Andi viszont,
0: Andi is nagytesó. Igen.
1: Jó, akkor meg gondolkoztam azon, hogy mi lenne a jobb, hogyha nagyon más lenne a családi helyzet, de mindenhol ketten vagyunk, ugye? Tehát tök ugyanabban a helyzetben vagyunk.
0: Abszolút. Na. Igen, hát annyi, hogy ugye nektek öcsétek van, nekem húgom.
1: Jó, ezt megvizsgáljuk, igen, csak alaposan. Andi egyébként a múltkor a szemem előtt telefonált a tesójával, és meg voltam győződve, hogy a kutyusával beszélt, tehát hogy majd ezzel is szembesítjük, és szükségünk lesz egyéb állásfoglalásokra is, tehát akik hárman vagytok, vagy ahol van kis tesó, esetleg középső, majd bevonjuk a véleményeteket, de hogy ki hol helyezkedik el a hierarchiában, így a testvérhálóban, a családban, az szerintem nagyon izgalmas lesz.
0: Igen, úgyhogy várjuk majd így a véleményeiteket. Na, ezzel készültünk tehát mára, mi akkor most jól elindulunk, füleljetek, nagyon a kézilabdás effekt az bármikor jöhet, aztán most már így, ja, közeledünk az óra végéhez, úgyhogy hamarosan majd Andi hozza a legfrissebb híreket a következő órában, meg természetesen ugye jön majd a horoszkóp is. Ja, és hát várjál, amit ugye nem mondtunk, hogy mit dob a zenegép rovat, és lesz, hiszen szerda van.
1: Ahhoz is várunk témaötleteket, jó? Rakjuk össze együtt a műsort. Buenos Morgan mindenkinek, a játékhoz pedig a számunk még egyszer 0620 978 978.
2: Buenos Morgan! Az egyetlen műsor, amitől még az ébresztő óra

0: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc DJ Vamuze. Házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton Múlat a város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A Budapest Airport készül a repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésére. Horvátország bemutatta integrált mikroműanyag megfigyelő rendszerét. Útlezárásra kell számítani Dorogon. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A Budapest Airport a hatóságokkal és az illetékes szervezetekkel közösen hónapok óta készül az UEFA Bajnokok Ligája döntővel összefüggő repülőtéri folyamatok gördülékeny kezelésére. Az egyes terminál az esemény idején teljes értékű terminálként üzemel majd. A rendezvény időszakában valamennyi érintett szervezet megerősített létszámmal, teljes kapacitással működik, közölte a Budapest Airport kedden az MTI érdeklődésére. Kiemelték, az UEFA Bajnokok Ligája döntő előtti és utáni időszakban is jelentősen megnövekedett forgalom várható. Május 29-e és 31-e között a járatok száma a megszokotthoz képest várhatóan megduplázódik, különösen szombaton és vasárnap, amikor közel 800 járat fog közlekedni naponta. A Budapest Airport arra kér minden utast, hogy folyamatosan kövesse a járatinformációs rendszereket, tájékozódjon a Budapest Airport weboldalán a légitársaságok csatornáin. Horvátország kedden Szibenikben az EU déli tagállamai tömörítő MED9 csoport környezetvédelmi minisztereinek találkozóján mutatta be a mikroműanyagok megfigyelésére szolgáló integrált rendszerét. A tanácskozás középpontjában a vízellátási rendszerek ellenálló képességének növelése, valamint a tengeri környezet és a mediterrán ökoszisztémák védelme állt. A rendszer a terepi mintavételt, a nagy mennyiségű víz szűrését és a laboratóriumi elemzést egységes működési keretbe kapcsolja össze. Az InnovaMare a Faust 5 önvezető felszíni vízi járművet és egy víz alatti drónt mutatott be. Ezek valós körülmények között használhatók adatgyűjtésre, a tengerfenék vizsgálatára, valamint a hulladék és más környezeti terhelések észlelésére. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünneppé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett útszakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa május 21-én 17 órai kezdettel a Nők a Magyar Irodalomban című vetített képes előadására várja az érdeklődőket, melyen az elmúlt évtizedek néhány jeles író, költőnőjét mutatja be Kozmáné Gombkötő Hajnalka könyvtáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 21 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: 7.03, Buenos Morgen! Jó reggelt!
3: Vidám reggelt mindenkinek, meg erős forgalmat. Azt mondjuk, ha kívánjuk, hanem az van, leginkább ugye az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Biatorvágy között több helyen lelassul, torlódik a forgalom, ezt így megkaptuk hivatalosan. Egyébként a hallgatóktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy szép az idő, relatíve jól lehet haladni, és hát igen, azt látom, hogy Bicske után, és leginkább a külső sáv előtte csak ilyen kisebb, nagyon rövid szakaszokon torlódik a forgalom, egyébként pedig jelentős a közlekedőknek a száma jelen pillanatban is a 13-ason, Környebel területén, és azt nézem, hogy Komárom, illetve Esztergom most még egészen nyugis.
2: 12 fok van, 23 lesz, napsütéses időnk van, és az is marad, holnap már 23-24, aztán utána 25-26, szépen lassan felkúszunk, majd egyre jobb és egyre naposabb idő az, ami előttünk áll.
3: Így van, úgyhogy kielvezhetjük, meg aztán tényleg lehet mindenféle programokat szervezni, tervezni.
2: Képzeld el, én ma idefele jövet, fogtam magam, és megállt az itteni benzinkúton, a Kagylóson, egészen egyszerűen azért, mert reggel kikészítettem otthon a kis üdítőmet, és elfelejtettem magammal hozni. És már nagyon szomjas voltam, és nem akartam szénsavasat itt a gépből, úgyhogy bementem venni valamit. És mi történt ott velem, mit tapasztaltam ma reggel? Hát, abban nem lesz köszönet.
3: Ebben lesz valami izgalmas vagy poénos ebben a sztoriban egyébként?
2: Ja, vártad, hogy valahova eljutok vele?
3: Ja, igen.
2: Hát most arra gondoltam, hogy elmondom az unalmasabb vagy a jobb részt, de akkor elmondom a jobb részt, jó? Ez izgalmas részt. Képzeld el, csokira vágytam. Szerinted melyik az a csoki az ismert márkák közül, amelyiket az én véleményem szerint méltatlanul lenézik és senki nem kéri?
3: Na, ebben le kíváncsi vagyok, fogalmam nincs.
2: Képzeld el, vettem egy Milky-vét. Te, én ezt annyira szeretem. Vesz még ma valaki olyat?
3: Figyelj, ez egy időben nagyon népszerű volt.
2: Tudod, milyen kicsi?
3: Hát kicsi, persze.
2: Nagyon kicsi, és egyébként én imádom, de azt mondják női csoki, tehát hogy nem férfias, hogyha valaki olyat vesz. Én ahhoz nyúltam, azt vettem le a polcról, és nem bántam meg. Azt bántam, hogy nincsen egy tej nálam, amiben beledarabolhatom, de tényleg, az kicsit olyan, hogy senki nem veszi meg, nem? Olyan mondjuk, szomorú volt ott,
3: figyelj,
2: a polcon.
3: Férfiként szerintem érdemes ott várni, és nézni, mert ha van olyan nő, aki leveszi örömmel, annak ellenére, hogy kicsi, na, az ilyen nőt kell megbecsülni.
2: Értelek. Jó, de melyik a legférfiasabb csoki? A Mars? Nem, a Snickers, mert abban van mogyoró is.
3: Abban van mogyoró, igen, az kevés. De valóban ezek talán.
2: Pedig én abban a Marsot jobban szeretem, amiből kihagyják a mogyit. És a Twix, az mit árul el rólad?
3: Hát, hogy egyszerre nem éred be egyel, csak kettővel?
2: Á, igen. És ugyanez a Bounty csak nőiben, nem? Tehát aki a Twixért nyúl a férfiak közül, és nők közül a Bountyért, azok is együtt vannak.
3: Na jó, de... Ráadásul, hát ugye van különbség, mert a Twix az hosszú, vékony, a Bounty pedig rövid vastag.
2: És ezt láttad, hogy most már van Balaton XXXXL?
3: Jaj, hát már mindenfélét kitalálnak.
2: Az már egy léc. Nagyon durva, de...
3: az már egy léc.
2: De egyébként pont jó mennyiség. Tehát, hogy még tart, mikor már azt hiszed, hogy már elfogyna.
3: Na jó, de érted, de a Túró Rudi még egy ilyen műfaj, hogy azt is lehet cifrázni, tehát, hogy lassan már az összes létező méretben, ízvariációban már mindenhogy kidobálják.
2: Nem tudom, van benne valami, csak ott nem szoktam megsajnálni az ilyen, a mákos pont szeretem, de van ilyen lájmos, meg nem tudom, hogy mi azokat, nem sajnálom meg, és nem veszem le a polcról, de ma a Milky-vay olyan szomorúan nézett rám, így nézett, láttam ma tejet, nem láttam tej, jó lesz az a tejszelet, hozom.
3: Amivel még nem próbálkoztak, hogy a Túró Rudiban ilyen egész magyarós kiadást tudott. Tehát azt még nem próbálta meg senki, hogy beletuszmákolunk ilyen egész magyarókat, hát ha az jól fog mutatni. Tehát ez, ilyennel még nem találkoztam, lehet, hogy nem is kellene ezt erőltetni. Egyébként meg, ha belegondolsz, a Túró Rudi, az is egy olyan dolog, hogy az ilyen echte magyar. Tehát egyszer próbáltam egy németnek elmagyarázni, hogy mi az a Túró Rudi, és az miért jó. És így visszakérdezett, hogy figyelj, jól értem, hogy akkor tulajdonképpen van egy túró töltelék, az be van vonva étcsokival, hát még a klasszikus, tehát még régen tudod, nem volt ilyen mindenféle, ilyen tejcsok is, fehér csok is, tököm, tudja, nem. És hogy ti ezt szeretitek? És így bólogattam félnékkel.
2: Az amerikaiak is ezt mondják.
3: Nálunk egy egész ország imádja, és mondta, hogy náru, én ezt elképzelni nem tudom, hogy ez jó lehet.
2: De és az amerikaiak is ezt mondják, és onnantól, hogyha adsz nekik, és belekostolnak, imádják. Nem tudják elképzelni, mert náluk a túró az nem egy ilyen típusú túró, mint nálunk.
3: Igen, és pont ez, hogy ráadásul náluk a túró az egy ilyen kvázi zsé-kategóriás élelmiszernek számít, meg egyáltalán nem szokták úgymond édesen enni. És hát mondom, a német is úgy nézett rám, hogy aha, Jó, hát biztos, ha te mondod, csak hát én ezt nem tudom elhinni.
2: És mondod, hogy ekte magyar, már alapból ez így jól hangzik, de hogy akkor már tegyük azt is hozzá, hogy azért a románok megpróbálták lemásolni. Nekem nagyon sokáig volt a hűtőmön egy olyan papír, mert tetszett. A pöttyös óriás Túró Rudi ugyanazzal a dizájnnal, azzal a felirattal, hogy Óriász Doc.
3: Na, és ez mit jelent?
2: Hát óriás Rudi.
3: Ugyan gondolom.
2: Óriás pöttyös, igen. De hogy ezt próbálják többen azért így átvenni, megvinni, de szerintem ez hungarikum, nem?
3: Én is azt gondolom, Túró Rudi az kifejezetten egy magyar, ahogy mondtam, ugye echte magyar. Na, meg echte jó kézis játékunk is van, továbbra is füleljetek, ahogy meghalljátok azt, hogy elvégzik két dal között a 7 méterest, egyértelmű hangeffekt fog erre utalni, akkor jöhet a hajrá kék tigrisek kifejezés a saját nevetekkel együtt, egyébként akár SMS-ben, akár Viberen, ezzel pedig 4 belépőt nyerhettek vasárnapra a MOL Tatabánya KC Ohrid férfi kézilabda Európa kupa döntőre, elképesztően jó hangulat lesz, tapasztaljátok ezt meg a helyszínen.
2: Május 20-at írunk, az év 140. napján vagyunk, és ünnepeljük a Bernátokat, meg a Felíciákat. Mi van, már csak furcsa nevek vannak?
3: Hát azért vannak ilyenek.
2: Hanna Róza, azt tudom.
3: De figyelj, Hanna Róza, Hanna Liza, Hanna Dóra, meg simán Hanna, de Paloma, Tália, Kolomba, Kolombina, ők is ünnepelnek, meg a Galambok.
2: Kolombina? Ez tehát meg ilyen teljesen ilyen csengős.
3: Igen, Galamb. Galamb, valaki ezt a nevet adja a gyerekének, hogy Galamb. Na, nem. Aztán rengeteg híres szülöttünk van, például Balzac, francia író, 1799-ben.
2: A körülbelül hasonló külemmel bíró Cher, 1946-ban született ezen a napon, 80 éves.
3: Joe Cocker 1944-ben született ezen a napon.
2: Nagyon sokan. Schuster Lorent, a P-Mobil együttes vezetője, 49-ben.
3: Aztán Szakácsi Sándor, Jászai Maridias színész, szinkronszínész, 1952-ben.
2: Dr. House. Aztán 1955, ezt ugorhatjuk, de ugrunk előre, ki legyen. Tényleg nagyon sokan vannak. Talán emeljük ki a Lilut, mert azért őt ismerjük mindannyian személyesen, ő 76-ban született.
3: Aztán, figyelj, akit én még elmondok, az 59-es Izrael, pedig egy időben tudtam a nevét, Kama Kavivole, igen, hawaii amerikai zenész. Igen,
2: ja, tudom,
3: Thunder Over the Rainbow. Tudod?
2: Jaj, tudom, ő a kis ukulelés.
3: Így van, a nagy darab hawaii fiú az ukulelével.
2: Azt de szeretem. Egyébként az első dal volt, amit megtanultam játszani zongorán.
3: Azt hittem ukulelén. Busta Rhymes is ma születésnapos, egyébként 72-es születésű, tehát 54 éves lett a rapper.
2: És hozok neked egyet, hogy boldog légy, 1981-ben Iker Casillas spanyol válogatott labdarúgó ezen a napon született. Amúgy az öcsém most lecserélte profilképét valami focistára, történt valami? Vagy nem is focistára, hanem fölvett magára egy ilyen meszt és puszia rajta a logót, hogy történt valami nagyon fontos?
3: Fogalmam nincs, ha megmutatod a képet, akkor megmondom, egy keresem. Biztos, hogy Iker Casillas-szal egy napon született, csak egy évvel később Petr Cseh, aki egyébként cseh válogatott futballkapus.
2: Na nézd, itt van ilyen mez van rajta, és puszíja, azt hiszem Arzenál mez.
3: Ja, az Arzenál bajnok lett tegnap.
2: Ja, és akkor az öcsém ilyen boldog ennek, hogy cserél a profilképet.
3: Hát figyelj, Arzenál drukker az öcséd?
2: Hát gondolom igen, hogyha ezt vette föl, vagy vesztett egy nagyon rossz fogadást.
3: Hát az is lehet, egyébként az Arzenál olyan nagyon gyakran nem szokott bajnok lenni, úgyhogy vélhetően ennek örömére.
2: Kinek kéne bajnoknak lenni ahhoz, hogy én csókoljam a mezét? Várja, nem hiszem, nem nagyon tudok. Bár egyébként elgondolkoztam Pataki Kossuth Diánál, hogy megcsókolok egy lemezt, de nem tettem meg.
3: De azért, mindennek van határa, ugye?
2: Igen.
3: Na, aztán figyelj csak, van egy csomó eseményünk, a világnapokat mondjuk el szerintem, mert mindenki már úgyis a horoszkópot várja, a méhek világnapja van.
2: Odaértem neked, hogy Roland, ezek az ümmögősök, tehát hogy nehogy véletlenül elvidízléstelen irányba a dolgot, jó? Hogyha már én annyira értek hozzá, akkor a meteorológiát is megemlítem, mert a méréstudomány világnapja van.
3: Illetve a HR szakemberek nemzetközi napja van, úgyhogy tessék akkor a HR-es kollégákat, kolléganőket jó alaposan felköszönteni.
2: Így, mi pedig nem sokára jövünk a horoszkóppal, és ismét mondom, figyeljétek nagyon az órát, mert hogy amikor hetes dobunk, akkor kell SMS-t küldeni, egy percetek van arra, hogy írjátok, hogy hajrá tigrisek, go tiger, vagy kékek, vagy bármi ilyesmit, és akkor nyerhettek 0620-978-9785.
0: A dallamtapadás garantált! Csak slágerek! Ez a forrás!

0: Gazdasz Morgan, a csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Roland téged simán elhozott a vrum vrum 7 múlt 17 perccel.
2: A vrum vrum, igen. A Jude Law nem ült benne.
1: Nem?
2: Még lehet meglepődtem volna, hogyha...
1: Hát nagyon néztél volna, hogy hello!
2: ott egy bajszos fiatal srác. Hello, Marci, mit keresel itt? Hova vigyelek?
1: Vrum vrum.
2: Igen, tehát, hogy így jön velem ide be a stúdióba. Na, jó. Egyébként merő lenne itt így élőben elénekelni. Na, nem
1: jöjjön ez a lesz, hor.
2: Hanem az, és nem énekelni fogjuk mindenki nagy szerencséjére.
1: Nem?
2: Hát figyelj, tehát azért...
1: Mendegél a mandarin? Akkor kezdtem.
2: Az én ének hangom az nem feltétlenül. Tömegoszlatásra kiváló lenne. Kedves Kosma, úgy érzed, mintha mindenki túl lassú lenne körülötted, te pedig már fejben 3 nappal előrébb járnál. Várjál, mi van ma szerda? Hát a szombat, ezt meg tudom érteni. Vigyázz, mert egy félváról odavetett mondatod most meglepően nagy lavinát indíthat el.
1: Bika, valaki ma olyan tanácsot ad, amit elsőre kinevetsz, aztán este mégis ezen fogsz gondolkodni. A komfortzónád biztonságos, csak közben lassan kineved.
2: Egy teljesen random beszélgetésből származhat a nap legjobb ötlete, legalábbis az ikrek jegyű számára. Ma az agyad gyorsabban pörög, mint ahogy a telefonod töltöttsége fogy.
1: Ó, szép hasonlat. Rák, most nem a hangos emberek lesznek a legerősebbek, hanem azok, akik csendben figyelnek. Valaki észreveszi rajtad, hogy több van benned, mint amit mutatsz.
2: Ma különösen érzékeny leszel arra, kedves oroszlán, ha nem kapod meg az elismerést, amit szerinted megérdemelnél. De lehet, hogy most nem tapsra, hanem türelemre lenne szükséged.
1: Szűz, egész nap próbálsz mindent kontroll alatt tartani, aztán egy apró káosz mégis kizökkent. Furcsa módon pont ebből sülhet ki valami jó, legyél nyitott.
2: Valaki ma flörtöl veled, kedves mérleg, vagy csak nagyon kedves. A problémát az okozza, hogy te egész nap ezen fogsz nyomozni és kattogni.
1: Skorpió, ma könnyebben állsz az emberek elé, és könnyebben át is látsz rajtuk, akkor, amikor mások nem. És ez egyszerre előny és fárasztó teher is lehet, nem minden titok az, amit azonnal meg kell fejteni.
2: Olyan nap jön, mint amikor véletlenül rossz buszra szállsz fel, kedves nyilas jegyű, aztán kiderül, hogy jobb helyre visz. Egy spontán ötletből most kisebb kaland, vagy egy nagyon-nagyon jó sztori lehet.
1: Bak, ma valaki lustának nézhet, miközben te fejben már egy komplett életstratégiát építesz. Nem kell mindenkinek értenie a módszereidet.
2: Egy régi szabály vagy megszokás ma hirtelen teljesen értelmetlennek tűnik a vízöntő számára. Benned van a nap legfurcsább, de legjobb ötlete.
1: Halak, most könnyen becsúszhatsz egy nosztalgikus hangulatba, akár egy dal vagy egy illat előhozhatja ezt. Ne ragadj benne túl sokáig, mert a jelenben történik valami fontos. Például egy tuti fogyókúrás módszer, amit a Roland talált, és bár itt a műsor elején mondta, hogy neki annyira nem mennek ezek, szerintem azért tehetséges vagy benne, mert csak én láttam itt egy dicsőfogyást nálad. Kíváncsi vagyok, hogy az új módszered mennyire Norbi kompatibilis.
2: Azt nem tudom, de hogy az emberek számára szerintem szimpatikus lesz, az tuti. A kevesebb munka lehet ugyanis a fogyás kulcsa, hogy hogyan, kiderül az óra második felében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: A kék tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a kék tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
7: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok.
1: Boldog férjet kívánunk Mónikának, és boldog Mónikákat minden férnek. Vagy így. Nem tudom, valahogy így.
2: Hát akkor ma biztos megy náluk a Mónika show.
0: Aj.
1: Ez... Húha, gyerekek, nagyon mélyről indulunk ma, úgy érzem.
2: Andi, hogy vagy a hétközép mennyire viselt meg? Tehát, hogy ez neked egy ilyen sziget, ami már ugye a hétközepén van, de már érzed, hogy kifele megyünk, vagy egy olyan, hogy kettő már túl, de kettő még előttünk.
0: Hát inkább az utóbbi.
2: Inkább az utóbbi. Jó, akkor...
1: Hát, figyelj, van az életközepi válság, meg van a hétközepi válság.
0: Ja, igen.
2: Aha, oké. Okay. De csak azért, mert akkor most ilyen fárasztó kérdésekkel simán megdobálhatlak téged. Onnan induljunk
0: hogy
2: rá.
0: Hogy még jobban lefáradja?
2: Aha, meg hát, hogy nem tudom. Tehát, hogyha kellőképpen rosszat okozol valakinek, akkor utána a semleges nap a sokkal jobbnak fog tűnni. Tehát, hogyha most én ártok neked, akkor utána...
0: Ezt is a kutatóid...
2: Ha semmi nem történik, te jobban érzed magad, hogy szabadultál tőlem.
1: Nem, ez a Rédl logika, tudod, ja, ehhez igen. Nem kell kutató. Tehát ez a Rédl család történetéből és genetikájából és sztoriaiból.
2: Roland, ha most bokáruglak, utána értékelni fogod, amikor már nem fáj. Most semmi, most ott a bokád, és nem is gondolkodsz róla.
1: Ugye, valóban, milyen szép, tehát, hogy lehetne még mindig szarabb, ugye, ez egy fajta ilyen mentalitás.
2: Hát így is hozzá lehet elni, nem? Csak azt akartam kérdezni, Andi, itt kezdésként tőled, hogyha ránézel egy, és most nem leszek PC, ha ránézel egy kövér emberre, mit gondolsz róla, ő hogy végzi a munkáját? Jól, rosszul, mi az összefüggés, mi az összefüggés a kövérség és a munkavégzés között?
0: Hát ha valaki nagyon el van hízva, ilyen, nem tudom, 150 kilós, akkor nyilván nehezebben végzi a munkáját. De hogy így én ezen nem szoktam gondolkozni,
2: hogy
0: meglátok egy túlsúlyos embert, nem ez fog eszembe jutni először.
1: De nem feltétlenül. Hát én tudok kivételt. Hát milyen sikeres filmeket rendezett már a Kovi?
0: Lefogyott.
1: Jó, de előtte...
0: De neki csak ülnie kellett, aztán annyit mondani, hogy csapó.
1: Hát ő volt a rendező, hát nem haragudj, bele kellett vinni a művészet.
2: Szerintem sokkal rosszabb lett volna a Kovial a filmek alatt.
0: De nem? Valószínű, igen.
2: De hogy vannak olyan munkák, amikben kifejezetten jó az, hogyha valaki kövér, mert szerintem ilyen is van, tehát például egy nagyon vékony szakácsnak én nem hiszek.
0: Hát azért egy nagyon kövérnek sem.
1: Hát a hentest szokták mondani, tudod, abszolút hagyományosan, hogy a vékony hentes, az furcsa, az gyanús.
2: Hát nekem a mindig eszembe jött ilyenkor a Balatonon, ez étterem, ahol az volt kírva, hogy pincér 1, 130 kiló, pincér 2, 110 kiló, szakács 140 kiló, gúte kühje, tehát jó konyha. És amúgy hihető, tehát hogy vannak olyan pozíciók, van olyan pozíció, ahol kifejezetten nem örülnél, hogyha aki végzi a munkát, ő túl súlyos?
0: Hát mondjuk egy dietetikusnál az... Azt mondjuk eléggé.
2: Lehetséges, hogy tök jól a tanácsot, csak ő nem követi.
0: Igen, az lehet, igen.
1: Na most egy kicsit ugye elpoénkodunk ezzel, de természetesen, tehát semmiféle body shaming, meg ilyen szándék nincsen emögött, egész egyszerűen a témához passzol. Igen, meg hát mondom, szerintem ez nem függ ezzel össze, tehát hogy a testalkattól függetlenül tudnak emberek jól meg rosszul is dolgozni. Na de, fordítva viszont állítólag összefügghet, mert hogy a kevesebb munka lehet, a fogyás kulcsa. Ez derült ki egy új tanulmányból, amit ráadásul Isztambulban mutattak be, mondjuk azt nem tudom, hogy törökök végezték el, mindesetre ott mutatták be, és képzeld el, Andi, hogy a kutatás szerint, ha az éves munkaórák száma 1%-kal csökkenne, akkor az elhízottak aránya átlagosan 0,16%-kal lehetne alacsonyabb, leginkább a férfiaknál lehetne erős nálunk, ugyanis 0,23%-os csökkenést becsültek, úgyhogy ez ilyen kemény. Németországban, Norvégiában, Belgiumban és Svédországban évi 1450 alatt van az átlagos munkaóra, és az elhízási arány 20% alatt marad. Egyébként más országokban pedig a lakosság több mint 30%-a elhízott, ahol nagyjából ilyen 1800-2300 közötti éves munkaóráról írnak. Egyesült Államok, Chile, Mexikó például.
2: Nálunk ilyen 4000-es munkaóra van egy évben itt Magyarországon, az elhízottságról meg sem kell emlékeznünk szerintem, tehát az alapvetően probléma. De tök érdekes, nem? Alapjáraton én nekem az első gondolatom az lenne, hogy pont attól, hogyha többet dolgozol, attól kevesebbet tudsz enni, meg stresszesebb is az életviteled. Ja, de lehet, hogy egészségtelenebbet teszel, és attól jobban hízol. Aha, alakul.
1: Mit gondolsz, Andi, hogy mi lehet a logika emögött? Tehát, hogyha kevesebbet dolgoznánk, akkor miért tudnánk jobban fogyni?
0: Hát szerintem többet mozognánk. Főleg mondjuk, ha ülő munkát végez valaki, akkor szerintem nyilván, hogyha lenne egy szabad napja, akkor, mert gondolom így lenne értelme elosztani ezeket, vagy mondjuk több szabad ideje lenne, akkor biztos, hogy többet mozogna az ember. Menne, mit tudom én, akár bevásárolni, mert az is mozgás, akár elmész kirándulni.
2: Vagy mondjuk, ugye kevesebb a fizetésed,

0: kevesebb kaját tudsz megvenni.
1: Kevesebb
2: teszel,
1: ja, igen.
2: Ez a szélsőségeset példa, de egyébként abszolút ez a logika, amit mondasz. A kutatók szerint ugyanis a kevesebb munka több mozgásra, több pihenésre és kevesebb stresszre adhat esélyt, ezek pedig mind összefügghetnek a testsúllyal, meg úgy általában egyébként az egészségi állapotunkkal.
1: Na, jó, van, akkor ezt is megfejtettük.
0: Az a baj, hogy szerintem...
1: Akkor pénteken nem kell jönni dolgozni.
0: Hát egyrészt igen, meg aztán utána se többet, mert szeretnénk vigyázni a testalkatodra is.
2: Jaj, innentől kezdve átveheti a fogyás a főszerepet napi 8 órában.
0: Andi elfogy, hogy szerintem ez ilyen hosszú távon működő, és értem a logikát, rövid távon viszont szerintem pont azt váltaná ki, hogy ráhíznánk a mostanira. Én legalábbis ezt gondolom. Tehát, hogyha most lenne több szabad időm, hát, akkor olyan zabálásokat nyomnék, hogy ihaj.
1: Nem, az elején szerintem, most, hogyha ha Magyarországot nézzük, ahol ugye átlagban 8 óra ugye a ledolgozandó idő, ha belegondolunk, akkor, meg hát sok helyen mondjuk több, tehát hogyha az első időszakot nézzük, ha ezt most vezetnék be itt nálunk, ha az első időszakot néznénk, akkor biztos, hogy mindenki inkább pihenne elsősorban. Igen. Tehát az első pár enne hét pihenne. Az azzal telne, hogy akkor azokat a napokat mind ilyen szundira, én legalábbis.
0: És aztán eljutnánk szépen lassan a nullára.
1: Igen, és aztán utána, amikor már ugye így a szervezeted már így észhez tért, akkor utána jönne az, hogy akkor jó, van szabad időm, akkor el tudom intézni ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg a takarítást is, meg ugye elmegyek kirándulni, vagy a barátaimmal vagyok, vagy stb. Vagy mondjuk lehet, hogy nem tudom.
0: Hát de igen, hogy, meg bejön
1: a barátaid. Na vannak barátaid, igen.
0: Meg bejön a főzés, és az szerintem egy nagyon jó hozománya, mert hogy arról úgy leszoktunk.
1: Akár az is, igen.
0: És akkor ott valószínűleg egészségesebb alapanyagokból tudsz jobbat csinálni. Megnéztem a statisztikát, Magyarországon a felnőttek körülbelül 22-24%-a számít elhízottnak, további 36-37 túlsúlyos, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden második magyar túlsúly problémával küzd. Ez azért durva.
2: Sőt, hát a 60%, tehát a többségnek van némi túlsúlya. Egyébként igen, most itt azért hoztak olyan országokat, példaként ugye az Egyesült Államok, hát tudjuk, ugye a gyors étteremláncok azok ott hasítanak.
0: Texas
2: hát,
0: az nagyon durva, tehát az USA, a megye az nagyon brutál.
2: Ugye az USA-ban mindent lehet csomagoltan venni, mert még azt arra
1: meg
2: is
1: konzervben. Pusták.
2: Igen, meg konzervben. Igen. Tehát, hogy abszolút Mexikó, ugye én nemrég voltam, tehát én láttam, hogy hát az ektemaják, ők ilyen 140 centi és ilyen boiler testűek, szóval, hogy most ezzel nincs mit szépíteni. Úgyhogy ott tényleg vannak sokan, a csíleieket nem ismerem. Csíleieket csak zenén láttam régen a bucsukban, meg a vásárokban.
0: De Sverelés, mi a helyzet a gyerekekkel? Tehát, hogyha most benézel a, nyilván nem kell konkrétumokat mondani, de bemész a suliba a gyerekeidhez. Ott is brutális az arány, mert most, hogyha én a hajnalóviára gondolok, ott nagyon minimális, tehát, hogy ott még szerintem nincsen gond. Ez is alátámaszthatja azt, hogy később jönnek a problémák.
2: Hát igen, az óvodában még nincs, azért az iskolában
0: ott kezdődik?
2: Ott már azért látni. Igen.
0: Tehát és ez összefügg a szülővel? Tehát, hogy a szülő sokat dolgozik, nincs ideje főzni, megengedi a nasit, stb. Tehát ez összefügghet a gyerek elhízásával is, hogyha kevesebbet dolgozol, kevésbé hízik el?
1: Hát én inkább azt mondom, hogy itt a tudatosság is fontos. Aha. Tehát, hogyha most szülőként, mert igazából nem is kell főzni az iskolában, mert ugye ott kap ételt a gyerek, most azt hagyjuk, hogy miért.
2: Egyébként egész jót, a mi időnkhöz képest szerintem jelentősen jobb lett az iskolai
0: menzel. Én nekem ebben is tapasztalatom.
1: Meg most már nyilván, hogyha van valamilyen intoleranciája a gyereknek, akkor ma azt is tudják kezelni, tehát hogy most már az is megoldható, meg egyébként szerintem, hogyha főzni tud a szülő, akkor nyilván azt is lehet, de hogyha nincs ideje mondjuk ebédet csinálni, akkor is ott az a lényeg, hogy tényleg az, hogy ne este ne nassoljon a gyerek, ne etessük mindenféle szeméttel, meg hát ha megnézitek, akkor hétvégén tele van a gyors étteremlánc, mind a kettő kint a Astra. Rádánál. Tehát, hogy én akárhányszor mentem arra, mindig minden tele volt. És oké, én értem, hogy ott is játszhat a gyerek, meg stb., mert vannak ugye csúzzák, meg ilyenek, de azok vannak a játszótéren is. Tehát, hogyha kevesebb ilyen gyors éttermi dolgot adnánk a gyereknek, az is mondjuk
0: és
1: szerintem
0: amúgy
1: csökkenteni
0: ezt. Több a görbe csúszda játszótereken? Tehát, amit a túlsúlyos gyerekek meggörbítettek?
2: Vagy. Nem, szóval tényleg az van, hogy én is ezt mondom, amit az Andi, hogy a tudatosság a táplálkozásban is, a szabadidő eltöltésében is, tehát ha mondjuk a gyerek sportol, akkor vélhetően ugye kisebb eséllyel lesz elhízott, meg kisebb eséllyel lesz túlsúlyos, mintha egyébként otthon ül, nassol, nyomja a tabletet, meg a számítógépet, és hát sajnos nehéz egyébként a mai fiatalokat erre rávenni. Uh-huh. Jó, tegyük hozzá, nyilván szülők, tudjuk jól, hogy mindenki ilyen rohanó életmódot folytat, baromi nehéz. Én x éves sportszülő vagyok, tehát ugye nekem mindkét gyerekem sportol, nyilván én elfogult vagyok abba az irányba, de azt is tudom, hogy mekkora logisztika. Tehát, uh-huh. hogy kőkeményen hajtani kell a gyerekeket vinni jobbra-balra, egyik edzésre, másik edzésre. Én is van, hogy egyik helyről rohanok a másikra, és tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, hanem nagyon sokan csináljuk ezt. Viszont megtérül. Én azt gondolom, hogy sokkal többet kap a gyerek ettől, egészségileg is, úgy egyébként közösségileg, emberileg, mintha egyébként otthon ülne, tanulna, megkockulna.
0: És egyébként abból a szempontból is tök jó, hogy annyira nehéz nemet mondani. És most nem arra gondolok, hogy a fagyira, a csokira, meg a nasra, hanem érted, kéri a gyerek az ételt, és azt mondod, hogy nem. Az nem tudom, az nekem annyira fura, és hogyha sportol a gyerek, akkor azért ott több a mozgástere szülőként.
1: Hát persze, de igen, de azért tudni kell a határt, tehát hogyha mondjuk egy nem tudom, 7-8 éves gyerek kéri meg a harmadik rántott húst is, akkor nem biztos, hogy oda kell neki adni.
0: Nem, tehát, olyan szép gyerek lesz, mint én.
1: Az biztos.
2: Meg egyébként aki sportol, bocsánat, Andi, az általában legalábbis egy idő után, ha kellően nagy lesz hozzá, akkor táplálkozás terén is tudatosabb lesz, mert ott elvárják tőlük azért, hogy relatíve egészségesen.
0: Értem, legyen. De itt meg az van, hogy aki meg komolyan sportol és abba hagyja a sportot, utána úgy elhízik. Hát erre mennyi példát tudunk mutatni?
2: Akkor már nem is sportoljon.
0: A tudatosságot elszáll, tehát hogy azért valami mértékletességet ott is tartani kell.
1: Nem is csak a tudatosság száll el ott szerintem, hanem inkább az, hogy megszokták, hogy mennyit esznek, és ugye a sport meg hiányzik, tehát hogy ott náluk szerintem inkább ez egy ilyen átmenet is lehet, hogy valahogy úgy viszonyulni kell ahhoz, hogy most már nem ehetek annyit.
0: De látod, én ezért nem sportoltam soha, jó, hogy ne legyen ilyen kiugró elhízásom idősebb koromban.
2: De kövér kisgyerek is voltál, tegyük gyorsan ez hozzá, ugye saját bevallásod szerint.
0: Ez igaz, tehát hogy nagyjából egy olyan... De nem, mert most először 25-30 éve ugyanannyi a testsúlyom, az azért gyanús, nem? Tehát az valamit elmond. Figyelj, írja itt Péter, hogy sziasztok, több stressz, több nasolás, kevesebb időt tudunk fordítani, hogy normálisan együnk, fáradtak vagyunk, rosszabbul reagálunk, ami szintén nehezíti a fogyást, aztán egyébként szerintem még behozhatjuk az életkort, az is ront a helyzeten. Roland, te vagy a nagy matematikus, szóval
2: rosszabbul
0: nekem...
2: Rosszabbul regenerálódunk.
0: Igen, de hogy...
1: De most... egyébként tényleg sokkal nehezebben fogy le az ember már 40 évesen.
0: Abszolút.
1: Meg 35 éves kor után már azért úgy tényleg nem olyan egyszerűen mennek le a kilók, mint mondjuk 20 évesen, 25 évesen, amikor nem ettél egy hétig, aztán lement 2 kiló, most meg nem eszel egy hétig, az följön 2 kiló.
0: Írjátok már olyan fogyókúrás módokat, amik nektek bejöttek, vagy amik működtek. Itt vannak a nagyon minuszosak. Emlékszem, az milyen volt, amikor azt terjesztették, hogy ilyen alufóliába becsavarnak, és akkor fekszel az alufóliában, mint egy múmia egy órát, és hogy akkor ott izzadsz és kiizzadod, ez totál hülyeség. De én láttam olyat, hogy valakivel csinálták.
2: Figyelj, az izzadás amúgy segít.
1: Szerintem nem. Szerintem nem, az nem izzadás, az hülyeség. Be kellett kenni valami ilyen krémmel, ami ugye segíti ezt a zsírlebontást, meg mindent, és akkor ugye, ahogy izzadtál, az úgy segített.
0: De a szaunával is alig fogysz, az nagyon minimális, mert ugye nem a zsírt izzadod ki, hanem a benned lévő vizet.
2: Az inkább méregtelenít amúgy.
0: Szerintem is, tehát, hogy én erre azért nem tenném föl a nagy esküt, hogy
2: ha mozogsz és úgy izzadsz, na az jó, mert akkor azzal már méregtelenítesz is, megfogysz is.
0: De Andi, hogyha bevállalod, hogy alufóliába tekerünk itt a műsorban, és közben mozogsz, és ezt kamerázhatjuk, akkor lehetséges, hogy mégis megér egy próbát a fogyókúrásnak.
1: Jó, hát lehet már használni a futópadot?
0: Na, igen, Niki megrendelt a kis pöcköt, hogy működjön. Jó, akkor Roland, csak egy dolgot hadd kérjek tőled még, hogy te vagy a nagy matematikus, azt számolj már ki nekem, hogy hány műsorral kevesebbet kell megcsinálnom ahhoz, hogy annyit fogyjak, hogy minden héten megehessek bűntudat nélkül egy doboz nutellát.
2: Várjál, erre figyelj, a következő óra elejéig kérek egy kis türelmet, ígérem, kimatekozom.
3: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg, mert ő is erre ébred. Buenos Morgan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
2: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
1: Hogy nincs?
2: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
1: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
2: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Hosszabb nyitvatartással készül a NAV az adóbevallás utolsó napjára is. Tragédiával végződött egy túra Ausztriában. Zárva lesz a TESOL központi ügyfélszolgálata pénteken. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A központi ügyfélszolgálatok a mai napon reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely az SZIA a bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala a 18-19, 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható. A hivatal telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az SZIA bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben 16 óra után kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el, ismertették a közleményben. Halálos tehéntámadás történt vasárnap az ausztriai Kelet-Tirolban, Oberlienz térségében. Egy osztrák házaspárra tehéncsorda támadt rá egy kijelölt legelőn, közölte a tiroli tartományi rendőrség. A 67 éves nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt, a 65 éves férfit pedig életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították az innsbrucki klinikára, közölte a 5 Minuten. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadás idején egy közepes méretű, több mint 10 állatból álló tehéncsorda tartózkodott a területen, a tragédia pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok. Zárva lesz a TESOL központi ügyfélszolgálata. A tájékoztatás szerint május 22-én pénteken a Tatabánya főtér 8/A szám alatt található központi ügyfélszolgálat nem fogad ügyfeleket. A Német Nemzetiségi Önkormányzat környel várja az érdeklődőket a pünkösdi vigasságok ünnepségre május 24-én 16 órától a főtérre. Fellépnek a hagyományőrző német nemzetiségi gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi Dalkör környe, a környei Magyar Dalkör, valamint a Kisfaludi Mihály Általános Iskola névtánc tagozatának helyegetők csoportja is. Zenés délután lesz Herzog Ricsivel, mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők. Csapadékra nem kell számítani, 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra múlt 3,5 perccel. Buenos morgen, 15 fok van Tatabányán, de jó, jó reggelt, Roland.
3: És a környéken sincs hűvösebb, meg nem is lesz. Jó idő lesz, egész héten jó idő lesz, úgyhogy élvezzük ki. Na, ami a közlekedési helyzet, megkaptuk még korábban Norbitól, hogy nagyjából Óbaroknál M1 külső sáv kuka, van torlódás, valóban. Egyébként azt a hivatalos infót kaptuk, hogy több helyen, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lassul, illetve torlódik a forgalom. Hát leginkább valóban a külső sávban, mindjárt nézem, hogy mi az aktualitás itt az élő térképen. Tatabánya magasságában is jelez torlódást, aztán ott valóban Óvarok, Bicske, és utána Herceghalom térségében is. Egyébként pedig jelentős a forgalom Tatabányán, környén, Tatán is a belvárosban, úgyhogy a Esztergomban is, és Komáromban is azért most már látok némi mozgolódást, úgyhogy valóban elindult a reggeli csúcs, legyetek türelmesek.
2: István, köszönjük szépen az üzenetedet, melyel rávilágítasz egyetlen hibámra.
3: Ez az egy. Összesen, ezt így ma összeszedtük.
2: Két dolgot keverek, de ez... Most ne hajj meg. Tudom, hogy csalódtál, azt hitted, eddig tökéletes vagyok, és nem tudod egyszerűen hova tenni, hogy én is tudok hibázni, bakizni, rontani. Nem, de el kell ismerni.
3: Nem, eddig úgy voltam vele, hogy csak én vagyok tökéletes, és ne is haragudj. Tehát, hogy mekkora matematikai esély van arra, hogy két tökéletes ember ül egy szobában.
2: Ez relatív csekély, de mivel ugye annyira tökéletesek vagyunk, hogy mindeketten kiszámoljuk, ezért nem is kell, hogy ezt megvitassuk. Viszont István írja, sziasztok, István vagyok, és csak szeretném mondani, hogy nem alufóliába kell tekerni valakit, hanem folpakba. Az a nylon, ráadásul jó átlátszó. Igen, így volt, tényleg folpakba tekerték az illetőt, és tényleg abba kell. Az alufóliában meg a szemetes zsákban az egy másik sztori, azt máskor csináltam, és azt most nem mondom el.
3: Ezt lehet, hogy nem is szeretném tudni, hogy te mikor, de, kit és miért tekertél alufóliába és szemetes zsákba.
2: De amúgy itt jegyezném meg, nézd meg a Dexter című sorozatot, és akkor képben leszel. Szóval itt jegyezném meg, hogy szerintem ezt a két kifejezést én a mai napig mindig összekeverem úgy, hogy tudom előre, hogy össze fogom keverni, mert egyszerűen nem áll rá a nyelvem a folpakra. Tehát értem, mind a kettőbe lehet uzsit csomagolni, egyébként a folpak intézményét nem szeretem, mert ezt nem lehet úgy normálisan elszakítani, összeragad, össze-vissza van az egész, de hogy én mindig alufóliának hívom, tehát ezt keverem tényleg.
3: Mi indítsunk el egy ilyen szimpátia szavazást, hogy alufólia versus folpak, ki
2: melyikre szavaz? Annyira egyértelmű, hogy alufólia.
3: Amúgy én is alufólia párti vagyok.
2: Mert ezt úgy megfogod, tehát ott egyetlen kellemetlenség van, ha nagyon olcsót veszel, akkor így össze tud ragadni, és el tud kezdeni szakadni, miközben tekered le, és akkor ilyen átlóba szakad be, és az nagyon idegesítő, az tényleg az, de amikor a folpak összeragad, próbálod letépni úgy egy vonalban, de ez úgysem fog sikerülni, közben a vége meg gubanculódik, azt nem tudod szétszedni, tehát hogy tök egyértelmű a sztori.
3: Igen, én se szeretem a folpakot valahogy.
2: És nem is fogyaszt.
3: Nem, micsoda?
2: Hát, hogy ez a fogyókúrás módszer, ezt többen megerősítették, tényleg nem zsírt bízatsz ki. Món írja, hogy kimosható szalvét a fiúk.
3: Ja, nekem az
2: kimosható.
3: Nekem az autón fogyaszt, de sajnos többet, mint amennyit szeretném. Na.
2: Kimosható. Az neked megvan? A nagyapámnak voltak ilyen zsebkendő, ilyen textil zsebkendő, vagy vászon, vagy miből volt ez? Tudod, amilyen mive zsebkendő volt, én néha elcsortam bűvészkedni, de hogy alapvetően ugye azt ki lehetett mosni, és akkor hazavitték a taknyukat.
3: Hazavitték a taknyukat?
2: Hát, berakták a mosógébe. Az milyen gusztustalan.
3: Igen, hát régen ez dívott. Aztán látod, a manapság már mindent könnyen eldobunk. Zsebkendőt, párkapcsolatot, mindent. Na, átfilozofálom én itt az egészet.
2: Zsebkendőt, ezt dobjuk is el. Hát ez mi az, berakod a mosógépbe egy jó náthás időszakban, aztán másnap meg...
3: Az nem vízköves lesz a mosógépet, hanem taknyos.
2: Aztán másnap meg tapad a badid.
3: De hülye vagy.
2: Ez a cupogás. Nagy papa náthás. Bocs.
3: Fú, te. Én kérek elnézést, undorító kollégám nevében. Igen. Tatabánya M1 külső sáv teljesen áll, ezt jelezte Fédra, küldött itt fotót is.
2: Fédra?
3: Igen, úgyhogy hát valóban nem néz ki jól. Na, az a helyzet. Már mi nem Fédra hanem az M1 külső sáv. Fédra jól néz ki, az M1 külső sáv nem néz ki jól.
2: Igen. Minden hallgatóval így bánunk, küldött egy SMS, nem néz ki jól, de ezért kösz az SMS-t. Mennyi üzenet jön, de tényleg dőlnek az SMS-ek, jó? Ebben az órában több mindenről fogunk beszélgetni. Én rád bízom, hogy a témáról mesélj egy kicsit, aztán pedig elmondom, hogy mi lesz a zenegében.
3: Jó, na, szóval, hogy ebben az órában körbejárjuk a gyerekkérdést. Na, nem az, hogy most vállaljunk gyereket, ne vállaljunk gyereket.
2: Bár több komolyságot. Együtt. Ez egy komoly reggeli műsor.
3: Ja, ez az, ez nagyon, nagyon komoly. Szóval, egyke, elsőszülött, középső gyerek, nagy gyerek, kisgyerek állítólag a születési sorrend elárulja a legidegesítőbb tulajdonságainkat. Ugye azt már itt körbejártuk, hogy mind a hárman a nagy tesó szerepét vettük föl. Ergo lehet, hogy nálunk mindegyikünknél ugyanazok az idegesítő tulajdonságok vannak. Ezeket heti 20 órában halljátok is vélhetően, de hogy ez összefügghet-e? És vajon melyik tesó szerep, melyik idegesítő tulajdonságot emeli ki? Na, ez kiderül ebben az órában.
2: És kérlek titeket, hogy jelentkezzetek, jó? Tehát mi ugye ebben a helyzetben vagyunk, de itt többen írhatnak, hogy mondjuk három gyerek, vagy hogy ők kicsi volt, vagy hogy középső, hogy ez milyen élmény volt. Azt nézem, hogy Móni már megírta, hogy ők hárman vannak, tehát akkor ő is tud majd példákat dobálni, ez tök jó lesz.
3: Így van, leginkább szimpatikus húgok jelentkezését várjuk, ugye?
2: Oké. teljesen.
3: Nekem meg zavarba hozni az Ádit.
2: Nekem meg itt akadt el a hangom. Jó. A másik dolog, ami lesz, az a mit dob a zenegép, mert ugye ilyenkor a mesterséges intelligenciával íratunk dalokat, és az előző órában ugye megemlékeztünk arról, hogy mi lehet a tökéletes megoldás a fogyásra, hogyha kevesebbet dolgozunk. Ugyanakkor tudom, hogy ezt nem tudjátok ti, drága hallgatók, megtenni, hogy most hirtelen kevesebbet kezdtek dolgozni, és nekünk fontos az egészségetek. Ezért íratunk egy olyan dalt, ami alkalmas lesz arra, hogy a munkahelyeteken az ott lévő eszközökkel egy ilyen 3 perc alatt egy kicsit átmozgassátok magatokat, velünk együtt fogtok tornázni, és ez a dal még nem létezik. Ezt most készítem, szóval készítek a testmozgásra, nem sokára ezzel folytatjuk, és akkor figyeljetek a kézilabdás effektet is, mert az Európa Kupa magyar döntőjére lehet 4 darab jegyet nyerni, hogyha az effektnél, amit hallottok, elkülditek a neveteket, meg hogy hajrá tigrisek ide, 0620 978 978. Csak slágerek!

0: Ez itt a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan.
1: Van egy múltam,

Ne legyetek kurva, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrú sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi

0: Lottery, a szerencsejáték öl, butit, halálba taszajt. Csak mértékkel, óvatosan.
1: Halálba taszajt!
0: De azért ez a dal jó volt, ez meg jó ha nyersz, nem annyira rossz.
2: Így hát van. Azért igen. Bár ezt nem éltem, itt már, nem éltem át még soha, de...
1: Így van. Lukalá! Mert hogy Lukalá, ő az egyik előadó egyébként ebben a dalban. Csak azt mondom, hogy magyarosan furán halt, hogy Lukalá. Na, aztán még mindig változatlan a helyzet, fél órája áll a sor az M1-esen.
0: Hogy neked mindig azon jár az eszed?
1: De, hát most de rossz, aki rosszra gondol.
2: Aha. Véletlenül álltál, csak meg a levegőt vettél.
1: Így van. Hatásszünet.
2: Nem azért, hogy kihangsúlyoz.
1: Hatásszünet, kérem
0: szépen. Kértel, hogy nyelnie kellett. Jaj.
1: Fézra erősítette meg a korábbi infóját, amit ugye itt még egy fotót is küldött erről a helyzetről. Bírod a Fédra nevet?
0: Aha, tetszik.
1: Tetszik
0: aha,
1: neked? Igen. Egyébként szép név az, hogy Fédra. Igen.
0: Hogy képzeled? Fédra csinos, nem?
2: Hát én ismerek egy csinos Fédrát, szóval...
0: Ilyen névvel csinosnak kell lenni.
1: Egyébként igen, tehát hogy vannak ilyen nevek, és általában most, hogy belegondolok, akiket ismerek Fédrák, ők mind csinosak.
0: És kedves is, nem? Tehát ilyen családcentrikus, aranyos, kedves. A Fédrák ilyenek.
1: Igen, üzenjük Petrának, hogy Ádi, ez most csak egy ilyen elméleti gondolatkísérlet, jó, az Ádi részéről, tehát hogy semmi okféltékenykedésre.
0: Ja ne, én most csak...
1: De azért, ha fölveszed második névnek, akkor nem rossz.
0: Rédl Fédra? Ha már ugye magamnak? Rédl Ádám Fédra?
1: Úgy gondolta persze, na, hát ez... jó, szóval jó hallgatva.
0: Ez nem, mint a Freddy, csak rosszul írva.
1: Ja, nem. Na igen? Petrának gondoltam, hogy esetleg vetest föl vele ezt, hogy...
0: Nem. Ez nem az én dolgom. Na, igen?
1: Hát,
0: hol van az dugó, mely már elfelejtettem.
2: Kinek a dolga?
1: Ágyban Fédra nevet mondasz, az nem para. Na mindegy, csak ugye eszembe jutott. Oroszlány előtt baleset környe felől, helyszínelnek egy sávon járható az út, ezt pedig már Pétertől kaptuk. Köszönjük szépen.
0: És hogy ne csak a szánk legyen, nagy egy kis testmozgást végzünk majd itt a rádióban, ugyanis az előző órában beszéltünk arról, hogy miként lehet fogyni, már hogy az a legjobb fogyási módok egyike, hogyha kevesebbet dolgozunk, mert ugye akkor több időnk marad egészségesen élni. De tudom, hogy itt a mi hallgatóink így, tehát te sem tudsz felmondani csak azért, mert mi ezt mondtuk, úgyhogy szeretnénk egy kicsit a mesterséges intelligenciával megmozgatni minden hallgatót, és írtunk egy fogyókúrás dalt.
1: Hát irattunk az AI-jal.
0: De hadd vegyük már magunkra.
1: De inkább Ádi iratot, jó? Tehát, hogyha ha rossz lesz, akkor ráfogjátok, ha jó lesz,
0: akkor mi
1: siker.
0: Sikerünk. Igen, pontosan. És annyi, hogy ez mind olyan gyakorlat lesz, amit akárhol dolgozol a munkahelyeden, főleg irodában, de más helyeken is tudsz csinálni a zenével. Úgyhogy mi is meg tudjuk próbálni, kicsit átmozgat minket, és kicsit így az egészségünkre figyelünk, mert fontosak vagytok nekünk. Jó, készen álltok a testmozgásra?
1: Hát kíváncsian várom, hogy milyen, akár egy kis stílus, vagy csak ennyit, hogy tornázó zene.
0: Igen, fitness zene.
1: Fitness zene? Uh-huh. Hát ezt nem tudom, mennyire tudja értelmezni az AI, hogy fitness zene.
0: Félsz tőle? Jó, akkor indulhat? Készen álltok kicsit nyakörzés? Volt nektek régen ilyen tornázós rovatotok?
1: Igen.
0: Ez most...
2: Igen, azt mondja.
0: Nagy sikerrel futó...
2: Jó emlékeid vannak róla.
0: A nagy sikerrel futó tornarovat.
1: Én gyerekek, én éltem. Hát én
2: neked
1: nagyon...
2: egész jól ment.
1: Ugye? Hát, ne viccelj már.
2: És rendesen csinálta.
0: Hát az én, nekem meg a kispórol testalkatom már, mint a bot. Tehát, hogy nem mozognak dolgaim helyekre.
1: Na, az elég szerepel az életkorban.
2: Én 40 alatt. Kezdem sajnálni.
0: De figyelj, gyertek velem, hogyha bírjátok.
1: Gyerekek, ez a Temu Svenga Boys.
3: Egyenesen most vállak fel tíz.
2: Csináljátok?
0: Hát kell.
2: Én is csinálj.
0: Az melyik a lapocka?
1: Az, ami hátul van.
0: Ez amit csinál. Az nem mozog.
1: Így.
2: Hát ja. Így hátra húz. Csukló körzés puha, karból húz hátra, mintha
0: ajtót nyitnál, lábat emelj fel, térkét. És mindenki csinálja az irodában.
2: Ezt nem lehet követni, gyerekek.
1: Kicsit gyors
0: sorok a padlóban.
2: Ádi, figyeld, így csinál.
0: A vízműveknél is. Városháza most. Ismétlés, figyelj. Milyen a pianó, most egy kicsit fújhatsz.
2: Ja, igen.
0: Jó, most a rendőrségen is.
1: M1-esen, dugó közben, kocsiban ülve is

0: látjátok, hogy a cégeknél most mindenki...
1: Azt mondom, hogy tök jó lenne. Küldjetek videót.
0: Semmi, mint amikor az étteremben megszólal egy szülinapi dal, hogy amikor ez beindul, mindenkinek tornázni kell egyet.
2: Kicsit az olyan, mint egy beszpidezett kicsi gesztenyeklub.
3: Farizom, szorít engem.
4: De csak óvatosan.
0: Senki sem veszi észre, ha? Közben farfeszítés megy.

0: Ez a turnod?
1: Hát ez nagyon jó volt.
2: Hát remélem leizzadtak az irodisták.
1: Figyelj, még hidratálásra is gondolt. Így áll egy korty vizet.
2: Ez mi lenne? Csak ülsz a munkahelyeden, és napközben ez bármikor megszólalhat, és amikor megszólal, akkor mindenki dolgozik.
0: Ja, mondjuk egyébként a farizon feszítés elengedés az érdekes. Ezt a tornagyakorlatot még nem annyira láttam.
2: Látod magad előtt, hogy őszben például egy személyigazolvány meghosszabbításon, és mikor nyújtját neked a hölgy, egy pillanat, most még feszítek. Tessék. Azt nézem itt, igen, farizmot feszítek, elengedek, kollégák meg azt fogják hinni, hogy engedek egy galambot. Igen, Móni, köszönjük szépen, hogy kimondtad.
0: Ilyet erre akartunk utalni, csak burkoltam.
2: Jaj.
0: De az mennyire erősítheti? Tehát, hogy a farizmot így feszítesz, tehát, hogy akkor...
2: Valamit csinál?
1: Persze, hogy erősíti. Mert szokták olyat. Meg jó, azt szokták mondani, amikor lépcsőzöl, akkor kell ugye összeszorítani, mert hogy az rásegít.
0: Igen, de te sok guggolástól lesz jó seggel a csajoknak, nem? Tehát azt mondják. Nem azt, hogy most, de az, hogy ülsz egyébként az irodában, és hogy farizmot feszítesz, vagy nem tudom, próbálkozzunk ezzel így innentől minden nap, Ádi, ezt megnézzük.
1: Tényleg,
0: haza,
1: egy hét alatt mennyit fejlődik a popó?
0: Hát nem, mert én gondoltam, hogy őszig adunk időt, és akkor egy ilyen szabályos félgömb alakú feneket így sikerül kialakítani.
2: Az a baj, hogy van videó, és hogyha én ezt a gyakorlatot csinálom, én nem tudok úgy csinálni fejjel, mintha nem történne semmit. Tehát látszik rajtam, hogy tornázok?
1: Nyomod a farizom feszítés.
2: Körülbelül úgy nézek közben, mint aki a Balatonba szellentett, és nem akarja, hogy észrevegyék, nem? Tehát ilyen alázatos fejjel így körben
1: igen,
2: nézek.
1: Igen, csak hogy... az a baj, hogy ahogy csinálod, így néha így felbukik a fejed, meg lebukik
2: igen,
1: a fejed.
2: Igen, a Roland is, mert ez igen. Már kezd ilyen ugye, izé ilyen...
1: Így összeszorítod, akkor az úgy látszik.
2: Osztrák jódlizenek a...
0: Tényleg olyan, mint aki akarna csúszni a véget, meg így küzdesz
1: el. Tényleg, igen.
0: Maradj ment.
2: Nem praktikus, de hát az egészségünkért mindent, nem? Volt ez a része, amikor guggolni kellett, volt, hogy a polcra nyújj fel az irodába, meg az italautomat előtt is kell guggolnod. Tehát, hogy vannak olyan gyakorlatok a dalban.
0: Igen, van azért guggolás benne. Igen, tehát, hogy átmozgattuk ugye a vállunkat, átmozgattuk a lapockát, az jó, ezek kellenek szerintem. Meg mondjuk a legérdekesebb az, amikor ezt
1: csináltad, igen, így.
2: Mi volt
1: két kézzel így.
2: Mi volt a baj a séker mozdulattal?
0: Csak sielek. Mint ugye a klasszikus idevágó vicc, az én csak sieltem, aminek ez a poénja, ha megvan valakinek, tudja.
2: Jó, hát figyelj, mi mindent megteszünk a hallgatóink egészségéért, ezt most is bizonyítottuk. Hát
0: ezt pont fontos... ezután a mozdulat után akarod mondani, hogy mi mindent megteszünk a hallgatónkért.
2: Roland, lehúzlak. Jön a szignál, hogy mi.

0: bulira.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9:08 itt az Andi, itt a Roland, én az Ádi, sziasztok!
1: Jó reggelt mindenkinek! Nézem közben, hogy mi a helyzet az utakon, mert ugye itt megkaptuk például Pétertől, hogy baleset történt Oroszlány előtt, környe felől, hogy ha haladunk, valóban rendőri jelenlétet jelez az élő térkép is, elvileg fél sávon halad a forgalom, illetve az M1-esen pedig ugye torlódás van, Tatabánya magasságában, mégpedig igen jelentős, és hogyha azt leküzditek, akkor utána, hát Bicske után nagyjából ugyanerre számítsatok, ugye a külső sáv az azért tényleg be van állva, úgyhogy ezt tapasztalom. Meg egyébként ott Csémnél sem egyszerű a helyzet az M1-esen. Hát oda mostanában így türelem kell, tartsatok ki úgy 2029-ig.
0: Uh-huh. Ja, és ezt elmondjuk majd többször, hogy még több erőtök legyen. Azt kell, hogy elmondjam még, hogy holnap rendőri jelenlét nálunk is várható. Ezt azért mondom most, meg majd a műsor végén is fogjuk, mert ez az utolsó videós bejelentkezésünk ma, és szeretném, hogy így a Facebook, YouTube népe, meg a Twitch népe is tudjon róla, hogy holnap tartunk egy nagy részeg adást, jön a rendőrség, és meg fognak minket szondáztatni a stúdióban. Mind a hárman elkövetünk majd valami kis csínytevést, de a részletekkel holnap jövünk, interaktív műsor lesz nagyon.
1: Igen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, tanulságos lesz, én inkább ezt mondanám.
0: No, de most beszéljünk arról, hogy ki mekkora a családban. Nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e már, én szoktam amúgy, hogy melyik tesónak van a legjobb sorsa. Ugye vannak az egykék, vannak a többkék, és vannak az elsőszülöttek, a középső gyerekek, meg a hát később szülöttek. Erre nincsen jó szó, a legfiatalabbak, a legkisebbek, mm-hmm. vagy a 3+-osok.
1: A 3+-osok a legkisebbek, igen.
0: A csok full csomag. Nyertesei.
1: Ők a csok gyermekek.
0: Igen, az a baj, hogy mi ugye kettőre igényeltük, tehát hogyha összejönne a harmadik, akkor élete végéig próbálnám rajta behajtani azt a pénzt, amit nem kaptam meg, mert az elején nem tippeltem be. Tehát, hogy azért itt is erre is figyelni kell. De lejött egy kutatás, és ez azt vizsgálja, hogy ahhoz képest, hogy hanyadik gyerek vagy, milyen tulajdonságok jellemeznek majd téged. És talán kezdjük ott, hogy megbeszéljük, hogy mi nagyon egy cipőbe járunk. Egy cipőbe
1: te
0: járunk.
1: Szokták kutyába járni?
0: Nem, rájöttem, hogy nem. Szóval egy cipőbe járunk. Szóval egy cipőbe járunk, és...
2: Azért ennyire nagy sok titkot ne árulj már el magatokról, mert most már...
0: Ez egy másik adás témája lesz.

0: Nem, van ez a kutyás mamuszom, de az, abból valószínűleg nincsen közmondás.
1: Hát én másképp, más irányba vittem volna el, és lett is volna rá egy poénom, de ezt nem mondhatom eladásban.
0: Értem, mert fontos neked az, hogy a rádió holnap is működhessen.
1: Így van.
0: Ez az egyetlen bajunk amúgy. De lényeg a lényeg, hogy mindannyian két gyermekes családba születtünk, és mindenhol mi vagyunk az idősebbek.
1: Igen, tehát mindannyian a nagy tesó szerepét öltjük magunkra. Ugye nektek öcsétek van, nekem hugom, de ettől függetlenül ugye a nagy tesó. Mennyi korkülönbség van egyébként nálatok?
0: 3.
2: 18.
0: Az durva.
1: Hú, az igen, az kemény. Nálunk 4,5, hát 4,5, majdnem 5 nap, mondjuk így, majdnem 5.
0: Tagad le valamennyit? Tehát, hogyha most ezt ő hallgatja, akkor mérges rád, hogy ennyit mondtál? Mondhattál volna mondjuk inkább 8-10-et?
1: Ja, de szerintem
0: nem. Jó, tehát jó
1: fej. Fölvállalja.
0: Oké, hát akkor ezt a pozíciót majd megragadjuk, de arra kérünk mindenkit, akik hárman vannak, vagy akinek annyi gyermeke van, és tud valamit így hozzátenni a témánkhoz, nyugodtan írja meg ezt is nekünk SMS-ben, Viberen vagy kommentben, mindent nézek. Nézzük először, mi magunkról mit kell, hogy tudjunk. Az első szülöttekről azt írják, hogy hajlamosak lehetünk, és akkor mondom, hogy nézzük tételenként, okoskodásra.
2: Hát ez igen.
1: Igen, szerintem hát, is.
0: Most okoskodás az, ha én tudom.
2: Hát az, jó, hát azt gondoljuk, hogy mivel mi idősebbek vagyunk, ezért mi jobban tudjuk általában.
0: Így is van.
1: Ez
2: egyébként igen, ezzel én is egyetértek, Ádi.
1: Szeretnek irányítani, és nehezen engedik ki a kezükből a kontrollt. Szerintem ez általánosságban elmondható, és én így bólogatok végig, tehát hogy én úgy érzem, hogy ez mindig az.
0: A kontroll kiengedés az jogos, irányítani. Aha, igen, van egy ilyen vezető, tehát én voltam itt előbb a földön, én mondom meg a szabályokat.
2: Meg az is, hogy úgy irányítani, hogy próbálod úgy irányítani, hogy jól menjen az életében, tehát, hogy azért úgy, én inkább erre gondolnék, az én esetemben legalábbis erről van
1: igen,
2: szó.
1: Meg az okoskodásnál szerintem az is benne van, hogy akkor is elmondod a véleményedet, ha akarja, ha nem, nem? Szóval, hogy sokan így csinálják.
0: Hát én a múltkor, ezt most akkor elárulom, a menzán Andi mellett ültem, amikor is fölhívta őt a tesója, és így hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy most kutyát nevel, vagy valamelyik ellenségével dumál. Aztán összeborultak kín a folyosod, tehát hogy valószínűleg itt a kommunikáció egy kicsit mást enged meg nálatok.
2: Hát maradjunk annyiban, hogy az öcsém nem egy könnyű eset.
0: És te terelgeted.
2: És van, amikor nem feltétlenül olyan idegállapotban vagyok tőle, mint amennyire mi? Kellene, hogy legyen.
0: Van olyan, aki téged fel tud húzni.
2: Hát elég sok mindenki, de ő különösen, tehát ha valaki nagyon-nagyon-nagyon fel tud húzni, de úgy igazán, az az öcsém.
1: De várjál, másik, én már hallottam többször őt anyukájával beszélgetni, mármint Andit, és hogy Andi úgy beszél anyukájával, mert itt olyan lendülettel, olyan hívvel, mint hogyha az valami veszekedés lenne, de nem, mert ők úgy beszélgetnek.
0: Nem, ki jön belőled az olasz?
2: Igen, szoktunk veszekedni néha, most már egyre, most már azért kevesebbet, de amúgy igen, mi ilyen olaszban nyomjuk.
1: Igen.
2: Mindent, a nevetéstől elkezdve a beszélgetés.
0: Anyukád első gyerek?
2: Nem, ő a legkisebb.
0: Ő a legkisebb. Ez érdekes, mert akkor most ugorjunk át a kicsikre, mert középső gyerekről nincsen túl sok tapasztalatunk. A legkisebb testvéről azt állítja a teszt, hogy lazább, kockázatvállalóbb, viszont néha lustább és manipulatívnak tűnhet. Most, hogyha az öcsémre gondolok, egyébként tényleg lazább, tehát menőbb az öcsém. Hogyha most választani kell, hogy ki a menőbb a családban, akkor ő a menőbb.
1: Hát én nem tudom, tehát, hogy lazább, kockázatvállalóbb.
2: Nálunk ez így van, anyuéknál is így van, meg nálunk is így van.
0: Manipulatív szerintem én vagyok inkább, tehát hogyha már választani kell, nem szeretem ezt, meg nem is élek vele vissza, de az inkább szerintem rám jellemző, szóval én a rosszat kihúznám a listáról. Lustább, nem lustább, az tény, hogy neki fontosabb a kényelme, mint a munkája, nekem meg fontosabb a munkám, mint a kényelmem, tehát ez elmondható, de nem lusta.
1: Én itt közben már a gyerekeimre is levetítem ezt, aha, mert ugye ők is ketten vannak, és hogy lazább, meg kockázatvállalóbb, hát ez nálunk pont a nagyobbikra igaz, abszolút, mindenféle szempontból. Viszont a középső gyerekekre meg azt írják, hogy ők meg tipikusan ilyen béketeremtők, mindenki kedvében akarnak járni, na a kislányomra ez meg full igaz, tehát hogy igen, akkor ő lélekben ilyen középső gyerek.
0: De lehet, hogy arra akar utalni, hogy szeretne még egy tesót.
2: Ja, még egy testvér, igen.
1: Ja, ezt néha mondogatta már egyébként, hogy örülne ennek, mert volt, hogy így megkérdeztük őket, és akkor Niának egyértelműen az volt az álláspontja, hogy igen, ő örülne, persze, hát ő elbabázna vele, ő imádná, Dávid mondta, hogy nem, teljesen fölösleges.
0: Tetszik, hogy ennyire konkrét és racionális a gyerek. Jó van.
2: Jó az.
0: Egyébként nálunk ez egy nagy sztori, amikor nekem bemutatták a kisöcsémet, hazahozták a kórházból, akkor képzeljétek elő, hozott nekem ajándékot. hozott magával kis duplót, hogy azt a korázból hozta ajándékba, hogy én szeressem őt.
1: Ez egy jó stratégia, de igen, jó. Ezt szokták javasolni szülőknek.
2: Akkor ki a manipulatív?
0: Jaj!
1: Aha! Ki? A szülők!
0: Dávid, remélem, ezt hallgatod. És még egy dolog, hogy az egy kékről, és itt meg akkor itt annyit tudok én nyilatkozni, hogy nekünk ugye egy gyermekünk van, itt azt mondják, hogy az egy kék egyszerre kaphatják meg az első szülöttek maximalizmusát, és a legkisebbek elkényeztetettségét, ami miatt erős önbizalmuk és akaratuk lesz, amivel mennek előre.
1: Hát, vagy talán túlságosan is akaratosak lesznek, mert ugye az egy kék kapcsán általában ezt szokták felhozni.
0: Igen?
2: Nem tudom, én 18 évig egyke voltam, és engem borzasztóan rosszul érintett, hogy én nem leszek már többet egyke.
1: Tényleg? De az akaratosságod de... megmaradt, legalább.
0: De miért?
2: Az megmaradt, de hogy nekem akkor az önbizalmam az attól függetlenül nem volt nagy.
0: De mi? Akkor sosem. Már nem mindegy? Tehát 18 éves voltál, amikor ő született, tehát akkor már te úgy utadon voltál.
2: De nem, mert nem mindegy.
0: És mitől féltél? Vagy mi,
2: nem tudom, nem azt, hogy féltem. Nem tudom, megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy mitől féltem. Nyilván ilyenkor már az van benned, hogy elterelődik rólad a figyelem. Még akkor is, hogyha 18 éves voltam, tehát, hogy most egy gyerek, az mindig gyerek marad.
0: Hát a 18 éveskor nem pont jó, hogy akkor elterelődik rólad a figyelem. Tehát, hogy azt úgy
1: lehet élvezni,
0: azt úgy lehet szeretni is.
2: Lehet.
0: De érdekes, amit mondasz.
2: Nem tudom, én szeretem, hogyha szeretnek. Mármint, hogy érted.
0: Ez effektpadra megy.
1: Szeressétek Andit!
0: Ez megy effektpadra. Én szeretem, ha szeretnek. Jó. Ez tényleg olyan, mint...
1: Andi, mire vágysz ma? Én szeretem, ha szeretnek.
0: Mint egy ilyen Sweet Judith-dal, nem?
1: Hát, vagy esetleg egy ilyen Zoltán Erika újra feldolgozva.
0: Szeretetre születtem. Az lehet még jobb.
1: Kozsó Zoltán Erika koprodukció.
0: Jó, oké.
1: Mint ha szerelem gyerekük lenne azon.
0: De akkor az első gyereknél is van mire figyelni, a másodiknál is, az utolsónál is, az elkényeztetettség egykéknél is necces, mert anya ugye egyke, és ő pedig világ életében testvért szeretett volna. Tehát, hogy vannak azok az egykék, akik meg kifejezetten vágynak erre. Én nem tudom, én tökre élveztem, hogy tesóm volt, aztán volt egy nehezebb időszak, aztán most megint nagyon imádom, de hogy szerintem mind a kettőnek megvan a szépsége. Például nekem ugye, mivel nem voltam egykezi, nem volt külön szobám, és külön szobát szerettem volna, de nem áldoznám be emiatt a tesómat.
2: Ja, hát igen, mindennek megvan az előnye, meg a hátránya. Egyébként azt szokták mondani amúgy, hogy ha három gyerek van, akkor hogy a középső gyereknek a legnehezebb.
1: Aha, két tűz között van. Uh-huh. Igen, mert hogy a nagy, ugye ő volt az első szülött, nyilván ő emiatt egy kicsit úgymond kivételezett a legkisebbet, meg ugye talán őt nem
2: azért,
1: tudom,
2: mert őt pátyolgatják,
1: igen,
2: inkább megkényeztetik.
1: És a kettő között meg ott úgy van még egy gyerek, aki úgy
2: akit
1: el van.
2: Meg elfelejtenek szerintem. Ő az a középső gyerek az, akit általában el szoktak felejteni, pont ezért, amit az előbb is mondtál, hogy az elsőt azt ugye úgy piedesztárra emelik, a kisebbet azt meg ugye állandóan ugye egy kicsit pátyolgatják.
0: Most azt nézem, hogy a Móni írta talán azt, hogy ők hárman. Keresem. Igen, mi hárman vagyunk, és én vagyok a legkisebb. Tudok pár idegesítő szokásomról, de kíváncsi vagyok, melyik a legrosszabb. Jó, hát írjad meg, hogy szerinted mi az, amilyen tipikusan kisgyerek idegesítő szokás, meg a többieket is erre szeretném kérni, hogy küldjétek már el, Léci, hogy a családban milyen pozícióban vagytok, és mi az idegesítő szokásotok. Gyorsan itt a végére csak egy kis tanács a hallgatóknak, hogy milyen irányba tudnak mozdulni. Ugye mi mindannyian idősebb testvérek vagyunk, akkor egy idegesítő szokás dobjunk be, ami szerintünk abból fakad, hogy mi vagyunk az idősebb testvérek.
1: Hát az okoskodás. Az...
0: Okoskodás?
2: Mm-hmm. Igen, szerintem is az lehet.
0: Okoskodás.
1: Túlzott
0: irányítás, kontroll nem kiadás.
2: Igen, meg akarod mondani neki nagyon, hogy mit csináljon.
1: Mert Zsók azt írja, Buenos Morgan, én középső vagyok, két fiú között terrorizáltam őket. Jó, hát igen, ott azért a nemek, tehát az hogy valaki
2: nem lehet,
1: két fiú között,
2: amúgy, igen,
1: ezzel azért tudja azt hozni. Egyébként közben azon gondolkoztam, hogy igen, van az ismerősi körben olyan több gyermekes család, tehát ahol kettőnél több gyerek van, ahol valóban például a legkisebb, a leglustább. Tehát, hogy azért látok ilyenre példát, de nem mondanám, hogy ez mondjuk általános lenne. Szerintem nagyon sok függ a személyiségtől, meg a neveltetéstől.
0: Rendben, hát akkor írjatok, küldjetek személyes sztorikat 0620 978 978-öt.
3: Mosolygós reggelt!

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
2: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre. Harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
6: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
7: Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget a Semmelweis Egyetemen, ideiglenesen megnyitottak egy új hidat a bosnyák-horvát határon, koncertet ad az Erkel Ferenc Ami a Tatabányai Múzeumban. A mikrofon mögött itt Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. Egészségesen született és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadás betegséget. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon. Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített petesejtnél úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálatot végeztek, vagyis még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA tovább örökítését. Az MTI-hez eljutatott közleményben idézték Kósa János biológust, az Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriuma tudományos főmunkatársát, aki elmondta, a módszer célja felismerni azokat az SMA-hoz hasonló súlyos, öröklődő genetikai kórképeket, amelyek kiszűrésével esélyt adhatnak a pároknak arra, hogy egészséges utódjuk születhessen. A boszniai kormány döntése értelmében ideiglenesen megnyitották azt a Száva folyó felett átívelő hidat a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiszkánál, amely már hónapokkal ezelőtt elkészült, de boszniai belpolitikai viták miatt nem nyílt meg. Az intézkedés oka, hogy kett hajnalban leomlott a régi híd korlátjának egy része, így el kellett terelni a forgalmat. A hídon folyik a határátkelés a két ország között, és kedden több órás torlódás alakult ki a többi átkelőnél a lezárás miatt. A Múzeumi Világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket a mai napon 17 órakor várják, a program ingyenes. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye május 25-én pünkösd hétfőn rendezi meg az Egyházmegyei Közösségek Napját, amelyre 10 és 17 óra 30 között várják a híveket és az érdeklődőket. A rendezvény központi helyszíne az esztergomi bazilika előtti tér és környéke lesz, ahol egész nap lelki és közösségi programok zajlanak majd. A nap kiemelt eseménye a 10 óra 30-kor kezdődő püspöki szentmise, amelyen átadják a Szent Adalbert díjat. Ezt követően változatos előadások, tanúságtételek, koncertek és filmvetítések várják a résztvevőket.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők. Csapadékra nem kell számítani, 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: 9 óra múlt 4 perccel, annyira szép reggelt mindenkinek, mint amilyen szép egy bécsi tányéron egy hatalmas rántott hús.
3: Azt hittem
2: egy schnitzel.
3: A schnitzel, Wiener schnitzel. Azt hittem azt fogod mondani, hogy mindenkinek olyan szép reggelt, mint amilyenek mi vagyunk, de ennyire nem szeretnék kitolni senkire.
2: Ha, nem. Mondd, mi a helyzet az utakon? Én tegnap egyébként Tatáról mentem vissza hazafelé, és úgy, hogy a belső sávot lehetett használni, mert ugye, hogyha itt az óvárosi felhajtónál mész fel, akkor csak a külsőbe szorulsz. Úgy nem volt dugó, de láttam azt, hogy a szélső sáv állt, tehát, hogy most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy mégis megéri az M1-es, csak el kell menni kicsit kijebb, hogy tudjál belül menni.
3: Vélhetően igen, ott azért jelentős különbség van a belső és a külső sáv között. A külső sáv az totál be van állva Tatabánya magasságában is, aztán utána is ott olyan Szárdiget magasságában is van torlódás, meg aztán Bicskétől Herceghalomig, úgyhogy nem ajánlott a külső sáv személyi gépkocsival. Egyébként jelen pillanatban ott Komáromnál is, tehát hogy Csém magasságában is látok egy erőteljes torlódást az M1-esen. Nem egyszerű tehát a helyzet, aki teheti, az vagy kerüljön, vagy legalábbis személygépjárművel mindenképpen a belső sávot használja, úgyhogy ezt tudjuk mondani. Egyébként Komárom térségében a 13-as is forgalmas, Esztergom tűnik most egészen nyugisnak. Tatabelvárosában a Május 1 úton is azért van egy jelentősebb forgalom. Tatabánya nagyjából rendben van, úgy látom.
2: Közben nézem a hőtérképet, 17 fok van, ma napsütés lesz, 24-es csúcsot mondanak. Azt akartál?
3: Igen, nem csak a hőtérképet, a nőtérképet nézzél esetleg, arra lenne érteklődés.
2: Azt nem szoktam. Közben itt a tesó témára jöttek még üzenetek, én most Mónika üzenetét elemezgetném egy kicsit, mert bedobott egy tök jó szempontot, például azt, hogy az is számít, már hogy abban az aspektusban, hogy a gyerek milyen lesz, egyke, tesós gyerek, első gyerek, második, harmadik, középső, stb., hogy milyen a szülői hozzáállás, és az hogyan módosul, miközben nő a gyerekek mennyisége. Tehát, hogy ugye az elsővel még rohangálsz az orvoshoz, ott még mindenre nagyon figyelsz, a másodiknál meg elkezdesz lazulni.
3: Igen, és utána a még kisebbeknél meg már úgy vagy vele, hogy a lényeg, hogy életben maradjon.
2: Többi is felnőtt. Meg aztán tök izgi nézni, hogy hogyan állnak egymáshoz a tesók. Egyet tudott érteni azzal Móni, hogy a Mónika, hogy a nagy tesó az okoskodó, de hogy védelmező is ugyanakkor. Egymásnak tudnak ugrani nagyon a tesók, ölik egymást, de amikor más előtt kell kiállni értük, akkor megvédik egymást teljes mellszélességgel. Igen, ez tipikus, tehát az én öcsémet én bánthatom. Kívülről tilos.
3: Egyébként van itt még egy cuki, amit leír. A kicsi az, akit, mert azt írja, hogy a legidősebb 18 éves, ő lány, és akkor van három fiú, akik kisebbek, 16, 11, illetve 4,5, és a kicsi az, akit megkérnek a nagyok, ha szeretnének valamit, hogy ő kérdezze meg, mert neki úgy is engedünk, legalábbis szerintük. Egyébként ez egy jogos felvetés, meg szerintem egy jó mentalitás a részükről. Meg egyébként egy személyes példa nálunk például az van, hogy ez a gondoskodás, ez nyilván megvan, ugye a klasszik, hogy a nagytesó gondoskodik a kicsiről, de nálunk például azért érződik a fiú-lány különbség is, mert rendszeres az, hogy például a Nia pakol, meg hajtogat a Dávid után, vagy helyett. Aha. Mert azt mondja, hogy hát ezt inkább megcsinálom én, mert tehát, hogy mondjuk úgy, hogy Dávid és a hajtogatás nem annyira jó barátok, tehát, hogy ruhát hajtogatni, azt szerintem nem tudom, lehet, hogy egy betanított majom jobban tudna 2 óra után, mint a fiam, bár annyira nem is küzd érte egyébként, hogy ő hajtogasson.
2: De mert fölöslegesen, most mi az szösz neked, berakott hajtás nélkül is?
3: Ja, na lehet, hogy ti hasonlóak vagytok ilyen téren. Na mindegy, és akkor a Nia az, aki szépen pakolgat, meg hajtogat a bátyja után.
2: Kell neki egy szobainas. Tudod, amire egy fölpakolod. És cserébe ő mit ad Niának?
3: Hát egyébként szereti, meg törődik vele, meg tehát, hogy ez így abszolút megvan. Néha beszólogat neki. Tehát, hogy most pont abban a korban van, ugye a fiam 11 éves kiskamasz, hogy ő azért úgy nem csak neki, hát nekem is beszólogat. Egyetlen az anyának nem szólogat, de betőre tart.
2: Jó, tehát akkor tudja, hogy hol merre is mennyi a határ.
3: Fú, nagyon hallott. Tehát, hogyha valamit ösztönösen éreznek a gyerekek, akkor ez, hogy kivel szemben mi az, amit megengedhetnek maguknak.
2: Amúgy ez egy tök jó életösztön. Tehát ez praktikus az életben. Izgalmas most itt végig gondolva az egész tesó helyzetet, én legkevésbé középső szeretnék lenni. A kicsi az jó, azt elkényeztetik, a nagy az jó, mert az az első, a középső nem jön be.
3: Igen, neki ő valahol úgy sehol nincs, ugye? Tehát ilyen légüres térben mozog egy picit, mármint ilyen szülői szeretet szempontjában. Nyilván őt is szeretik, csak valahogy ő nem tud úgymond kitűnni semmilyen téren.
2: Igen, tehát végkövetkeztetésként talán levonható az, hogy mondjuk összességében mégis az a legjobb, hogyha három gyereked van, és mind a három fajtából legalább egy.
3: Köszönjük szépen, ez így. 2026 a modern szülői mentalitás. Na, ami még fontos, zajlik még ebben az órában a kézilabdás játékunk. Vasárnapra sorsolunk az Európa Kupa döntőre belépőket. Nagyon jó meccs lesz, tényleg érdemes a helyszínen átélni. Molta Tabánya KC Ohrid. Fergeteges lesz a hangulat, ebben mindenki biztos lehet. És nem kell más tennetek, csak fülelni. Két dal között biztos, hogy még ebben az órában is hallhattok majd egy effektet, ami egy 7 méteres lövést jelképez. Na, ha ezt halljátok, akkor küldjétek el a kék tigrisek, vagy a hajrá kék tigrisek, vagy hajrá tigrisek, tehát hogy fel fogjuk ismerni, hogy erre gondoltok, valamelyik kifejezést SMS-ben avagy Viberen a saját nevetekkel együtt 0620 978 978.
0: Csak slágerek, Forrás Rádió, mindig veled!

0: 17 fok van, és 17 perc elmúlt, 9, véletlen lenne?
1: És itt van a 17 éves Andi? Nem? Ja. Már betöltött a 18-at, különben nem foglalkoztathatnánk. Legális.
0: Meg a 17 kilós...
2: Diák munkában maximum.
0: 17 kilós Roland és a 17 IQ-jú Ádi.
1: Hello. Igen. 17 kilója, fordítva már reálisabb. Na, kérem szépen, M1-esen torlódunk, még mindig torlódunk, meg utána is torlódunk. Tehát ez jelen pillanatban a helyzet. Egy nagyon masszív összefüggő piros csík van, ott Tatatatabánya között, egy másik pedig úgy nagyjából Csémtől Ácsig. Úgyhogy ez kettő torlódást is jelent,
0: szóval
1: továbbra is.
0: Ácsi.
1: És ez az ember műsort vezet, érted? Tehát, hogy ebben ez a szörnyű, na mindegy.
2: Szerintem holnap nem tudja magát kiélni a szóvicc csütörtökben is, és ezt ma pótolja,
0: nem? Találtam ma is egy jót, de direkt nem mondta már Rolandnak. Pedig az tényleg nagyon jó.
1: Én is találtam egy jót, de majd holnap ezt tartalékoljuk, és Bicske magasságában is torlódik az M1-es. Úgyhogy ennyit az utakról, meg ugye korábban még megkaptuk, de az úgy látom, hogy nem okozott meg, most már pláne nem okoz fennakadást. Környe felől, hogy haladunk Oroszlányba, ott volt egy baleset. Ott helyszíneltek, nem tudom, hogy van-e még bármi nyoma, ha arra mentek, és megírjátok nekünk, akkor azt megköszönjük. 0620 97 8 97 85-ös. Most pedig jöjjön a nap híre. Anditól.
0: Ragyogj.
2: Ragyog, kis csillag. Miben volt ez, várjál?
0: Az a kis jaltatódal, hányszor hallgatom?
2: Igen, de hogy ez volt valami filmben, most így hirtelen, de most nem ugrik be. Ez onnan jött nekem.
0: Ragyog, na, hát erre szálljunk egy kis időt.
2: Jaj, tudom, ez a, amikor összemennek a gyerekek, a mi a pontos?
0: Drágám a kölykök összementek.
2: Szerintem abban énekli.
0: Elmés film. Amúgy imádtam gyerekként.
2: Én is nagyon szerettem, de csak az első rész.
0: Umba nagyok lettek, olyan is volt.
2: Igen, de az nem volt olyan jó.
0: Igen.
2: Az első volt abból is a legjobb.
0: Igen, amúgy a most Drágám a kölyök marhalagy lett az.
2: Valami filmet most csináltok ilyen.
1: Én nem tudom, én csak azt tudom, az hogy volt... van a Jacko film, meg van a Mortal Kombat.
0: De az régen az volt,
2: igen,
0: hogy
2: meg a Grogu, meg a
0: hogy ezt megcsinálták itt térben, tehát hogy nem volt még ilyen menő számítógépes rendszer, tehát hogy ilyen baromi nagy kanalakat csináltak díszletbe, ami mellett az ember kicsinek tűnt, akkor volt, aki hátrébb állt, volt, aki előrébb, hogy akkor a méretkülönbségek átjöjjenek. Nagyon klassz. Tényleg amúgy Roland lehetséges, hogy a közelebb állnál, nagyobbnak tűnnél.
2: Ha messzebb állna, nem?
1: Figyelj, valahogy a Tom Cruise filmjeibe is mindenki max olyan magas, mint ő. Tehát, hogy ha a Tom Cruise-zal szerepelnél együtt, akkor azt is megoldanák, hogy alacsonyabb legyél nála. Pedig egyébként egy 30 centit ráversz.
0: Azt ilyen hamupipőkéssel levágnának a lábamból. Második részben van a ragyog. Köszönjük szépen a pontosítást.
2: Abba van? Jó. Akkor jó. Mindegy. De tudtam, hogy semmi nem jut eszembe, de hogy a főszereplőnek, ugye, hogy ő énekelte.
0: Van az azt a film, tudom, amiben a főszereplőnek, a testvérének, a húgának a dala.
1: Tudod, van az a izé énekli azt a tudod.
0: Elég a hozzá.
1: Az a jó, azt a jó. Na, jó, hogy
2: jó, most nem tudok rá googlizni. Na, hát
1: jó, naphírét továbbra sem hallottuk, jó, de ki se fog ma derülni.
2: Lehet, hogy nem. Na, ki tudja. Lehet, hogy csak terelek, mert nem olvastam el ma még. Nem. Szóval, hogy van egy, kiderült, képzeljétek el, hogy az ókori egyiptomiak, hát hogy mivel gyógyítottak, állítólag ürülékkel is.
1: De jó.
0: Úgyhogy, az mire jó?
1: Nem mondhatták azt a betegek, hogy szarba sem veszik őket.
2: Figyelj, itt az van, hogy a legbizarabb gyógyszerek között szerepelt a krokodil, pelikán és emberi űrülék is, mert úgy hitték, hogy gyógyerejük van.
0: A krokodil kaki az gyógyít, ez tény.
2: Persze.
0: Ott vagy a krokodilnál.
2: Kenegesd magad.
0: Hát most inkább harapjon meg egy krokodil, vagy inkább kakijon le?
2: Hát inkább kakijon le, de hát most, ha nincsen sebe, akkor inkább egyiket se.
1: Hát nézd, egy biztos, hogyha jön a krokodil, akkor emberűrülék biztos lesz.
2: Az biztos, igen.
0: Ahhoz viszont ott már semmi nem gyógyít, igen. A Hajnalnak a kedvence az állatkertben az aligátor. Rendszeresen rengeteg időt eltöltünk ott. Eugénnek hívják egyébként. Eugene, de Eugén szegénynek a párja már nem él, ő elhunyt, azóta állítólag nyugodtabb.
1: Eugén az meg. Azt, hogy nem zaklatja.
0: Igen, minden esetre azt imádom, és nem tudom hova tenni, de annyira cukja a Hajnal, hogy ilyen fél, 3-4 órákat el tudunk tölteni Eugénnél, úgyhogy Eugén meg sem mozdul.
1: De elmondta, hogy mi az, ami mondjuk egy aligátorban szimpatikus számára, mi tetszik neki?
2: Én is szeretem őket, szerintem
0: jó állatom úgy. Én megettem krokodilt, tettem, vagy aligátort. Szerintem onnan jött ez az aligátor.
2: Ezt azért Hajnalnak nem mondd el.
1: Eugénnek azért lehet, nincs asszonya, mert abba megette.
2: Lehet, hogy Eugén mellélök majd.
0: De nem, Hajnal ilyen szempontból mint a gyerek, tehát hogy imádja simogatni a nyuszikat, szereti őket, de amikor nyuszit eszünk, akkor ha-ha, nyulleves. Tehát, hogy mind a két oldalon tud állni. De hogy visszatérve, valószínűleg az van, hogy a papa nagyon fél az aligátoroktól, ez egy ilyen geg lett a családban, és akkor emiatt az aligátor az egy ilyen kedvelt állat lett. Na jó, de hogy akkor mit gyógyítanak ezek a kakik? És hogy jöttek rá? És miért kenték be magukat vele?
1: Mert azt hitték, hogy gyógyító erejük van.
2: Azt hitték, hogy igen, hogy segíti a gyógyulási folyamatokat. Hát azt nem, de szerintem arra nem.
0: És ez?
1: Hát ez volt akkori testápoló.
0: De és bementél a doktorhoz, krém, akinél ott volt az aligátor, meg ott volt az ember, meg a nem tudom én ki, és akkor mindig megürültette, amelyik figyelj, gyógyszer kellett?
2: Az a baj, hogy ez annyira gusztustalan, hogy szóval azt igazolták a modern kutatások, hogy bizonyos a válladékok antibakteriális hatással bírhatnak.
0: Oké. Okay.
2: Tehát, hogy ezt azért használták.
1: Plusz ugye penészes kenyeret, meg sört
2: igen,
1: is tettek
2: is
1: elvileg
2: tettek
1: a sebekre.
0: Hát de figyelj, azt amúgy szokták...
2: Ez a penicillin előfutáraként is felfogható.
0: Mondani, hogyha megcsíp a medúza, akkor azt le kell pisilni.
2: Várjál, ledarált marhamájat a látás javítására. Tessék!
1: Ha! Egyél darált marhamájat.
2: Ha nem akarsz de szemüveget
0: enni kell, vagy kenni? Csöpögtes marhamájat a szemedbe?
2: Ez jó kérdés, ezt nem írják. Szerintem de ugye erre én is kíváncsi lennék, de én is azt gondolom, hogy inkább ették.
0: A biztonság kedvéért mind a kettő. Csöpögtetsz is, eszel is.
2: Vagy ilyen borogatást csinálsz belőle, tudod, ilyen gézlapok közé rakod, és akkor uborka helyett azt használod.
0: És akkoriban ugye
2: kicsit
0: nem volt...
2: Kicsit belecsöpög a szemedbe a marhamájlé.
1: Meg egy kis pelikán kakival az arcodat, és kirakod, hogy szép legyen a bőröd, érted?
0: Igen. Nem volt mindenkinek ugye hűtője, meg hát nyilván hűtője senkinek nem volt.
1: Egyiptomban senkinek nem volt hűtője.
0: De hogy akkor már hűtöttek, tehát hogy csináltak ilyen hűtőkamrákat meg ezért, tehát hogy azzal nem volt baj, de hogy az a marhamája, hogyha megkapod a dokitól, és mondjuk egy hétig kell a kezelés, és otthon fölrakod a polcra, az milyen lesz a hétvégére?
1: Büdös. Hát na, határozottan elégé, büdös.
2: Igen.
0: És igazából ezek a doktorok, ezek hosszas orvosi egyetemeket végeztek el, hogy
1: nem nagyon voltak egyetemek, nem akarlak elkeseríteni, igen, ez okori Egyiptomban. Hogy... Nem, tehát hogy ott
2: de
1: nem
2: orvosok
1: hiszem, hogy
2: voltak.
1: Igen,
2: akkor ez kb... tapasztalatból. Hát gondolom, tudod azért a múmiákat is, ahogy szétkapták.
1: Van a mai napig, tudjátok, az a mondat, amikor nem az van, hogy a kockázatokról, mellékhatásokról, hanem hogy a mit tudom én, min alapul a... Van ez a mondat. Ha valaki tudja fejből, akkor írja már meg. Amikor nincs tesztelve a gyógyszer, hanem a régóta fennálló, mi is ez? Miken alapul?
0: Ja, mint a természetgyógyászat?
1: Hát ha
0: hagyományos tapasztalat,
2: tünetek,
0: valami ilyesmi.
2: Nem, régóta hanem... fennálló tünetek.
0: Nem, hagyományos tapasztalat.
1: Nem, erre most rá fogok keresni, van ez a mondat. De addig beszélgessetek, én itt el vagyok a Google-en.
0: De csak azon gondolkozom, hogy igazából most ami nem öl meg, vagy ami nem árt tovább, az annyira nem lehet gáz. Tehát ez a minden mindegy alapon most oda kened, azt vagy bejön, vagy nem.
1: Na itt van. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Magyarán azért használjuk, mert szoktuk. Tehát, hogy ezt egyszer egy orvos ismerős írta körül, hogy ez tulajdonképpen ezt jelenti.
2: És de egyébként tényleg ez úgy működhetett, hogy akkor volt egy seb, és akkor úgy gondolták, hogy hát, hogy akkor rákenünk egy kis krokodilkakit, hát, ha akkor az úgy...
0: Igen, és szerintem ebben volt egyfajta ilyen, mint amikor mi hókuszpók kocsvalékokat csinálunk a kislányommal, hogy olyan anyagokat kerestek, amit nem szerez meg egy hétköznapi ember, mert hát én vagyok az orvos, én tudom, hova szarnak a pelikánok, és akkor idehozom, és én kenem oda, mert ez egzotikus.
1: És ezt majd elhiszik, hogy jó lesz.
0: Hát nagyjából igen, vagy ha éppen nincsen pelikán űrülék, akkor megoldja másból, és azt mondja, hogy az az.
1: Fú, gyerekek. Jó, hát nyilván ugye egészen más szinten állt a társadalom, egészen más szinten állt a globális tudás, tehát akkoriban ugye nem voltak gyógyszerek, hát nyilván növényekkel, hát állatokkal oldották ezeket
0: jó,
1: meg.
0: Jó, de az is igaz, hogy ma is vannak ilyen népi hagyományok, amiknek úgy többnyire nincs alapjuk, vagy nem feltétlen működik. Én most legutóbb a paradicsomról hallottam, és cáfoljatok meg, hogyha rosszul tudom, de hogy valaki mondta, hogyha ilyen benőtt köröm van, vagy ilyesmi, vagy seb, amire így rá szokták rakni, hogy akkor az majd lohasztja, hogy ez az esetek nagyon nagy százalékában nem működik, mert ahhoz savas paradicsom kéne, ami régen ugye volt a népnél, de ma amit veszel, az már ilyen puffasztott vacak, és ez pont, hogy nem segít, hanem árt. Tehát, hogy van egy csomó ilyen népi dolog, ami így megmaradt, valami alapja volt, valamikor működött, de ma már nem.
2: A krumplinál van még valami, ha jól emlékszem, hogy az is valami duzzanatra, vagy az is...
0: Ez duzzanatot okoz, hogyha neked dobom.
2: Az biztos.
1: Ne, tehát de hogy nem, hogy azt is félbe nyomni valahova, ugye?
2: Igen, igen, hogy valami ilyen rémlik. Leszeletelt krumplit, és akkor igen, hogy valamire az is jó volt.
0: Sőt, krumplival működik?
2: Nem gondolom.
1: Sőt, krumplipürével se feltétlenül.
2: Ez azzal se, igen.
0: De van egy csomó ilyen, akkor van a, hú, most biztos rosszul fogom mondani, de úgy hívják, hogy vére hulló fecskefű? Van olyan?
2: Van.
0: A szemasz kellett a szemölcshöz? Annak van a sárga a, leve, hogyha szétéped.
2: De annak
0: éppen.
2: Van valami rendes, normális neve, ami nem ilyen hosszú.
0: Azt kellett szemölcs, az nekem azt hiszem bevált.
1: Én panelparaszt gyerek vagyok, én csak pislogok, én nem is.
0: Te soha nem szedtél semmit le, vagy fel a földről a lakótelepen, amit belenyomtál a sebedbe?
1: Csak füvet láttam, meg fát, érted?
0: De ezt nem mondd el a rádióban, hát mert megbírságolnak.
2: Ott a fekete nadájtő például, azt is nagyon használ, hogy is sokszor használ.
1: Fekete nadájtő kenőcs, az valamire jó, azt is ismerem.
0: Életben nem mondtam ki szerintem, hogy fekete nadájtő.
2: Én meg ezt a vérehulló, mit tudom én, fecskefüvet, de azt is használják, amúgy igen.
0: És biztos mindnek van valami alapja, de hogy biztos, hogy van olyan is, ami meg semmire. Igen, ennek van ez a sárga a leve, hogyha szétnyomod, és akkor
2: igen,
0: az nekem be is vált.
2: Zúzódásokra szokták gyulladásokra használni. Én egyébként szoktam néha, hogyha olyan van.
0: Nem volt veled soha, Roland, hogy ott lementél a lakótelepen, és a csikeket beszedegetted fejfejes ellen?
1: Nem, hát így meg körbe pillantottam, és megláttam a játszótérben, hát ó, az a fekete nadájtő! Abból most begyűjtök egy pár kilót,
0: hát,
1: biztos jó
0: lesz a látásom.
2: Miért? Hát figyelj, mostanában amúgy nagyon sokan használnak ilyen gyógyteákat is. Például ugye a kamilla, ugye az nyugtatónak szokták használni, meg a citromfüvet, a levendula teát is szoktak, mert ugye az meg az alvásban segít, tehát hogy ezeknek van hatásuk egyébként, csak szerintem már ugye így elszoktunk tőle, meg inkább a gyógyszerek felé fordulunk, holott amúgy ezek is tök jó hatékonyak.
1: Sőt, ilyen illóolajokat is használnak azt például. Is, például szóval, hogy a levendulás illóolaj, az kifejezetten ilyen alvás segítő, igen, azt így megjegyeztem.
0: Igen, szemölcsre itt írjátok is a vérehulló fecskefű. Jó kezek szerintem. Akkor most aligátor pelikán ürülékkel próbálkozzunk.
1: Én elengedném.
2: Nem gondolnám, bár ha legközelebb Eugénnal találkoztok, akkor kérdezzétek amúgy, meg, hogy
0: most volt ez
2: adna-e?
0: Volt ez a
2: kipróbálásra egy kis adagot.
0: Volt ez a igen, ki van írva, hogy ne dobálj be pénzt, mert nem jár vásárolni, tehát valószínűleg a természetből szerzi meg a dolgokat. Szóval volt ez a rolleres, akinek neki repült a nyúl.
2: Igen.
0: Hogy ott láttam utána. Hát de mert a levegőben változtatott irányt. Ez ilyen Chuck Norris reinkarnációja, vagy ilyen levegőben irányt változtató nyúl.
1: Hát tudjuk, hogy hogy ugrott, csak azt nem mondhatjuk ki.
0: Igen. De hogy ott mutatta a rolleres, hogy milyen kis sebb volt ott a kezén, igen, és hogy akkor már lehet, hogy el kellett volna kapni a nyulat, és hogy a genitáliáját egy kicsit hogy oda dörzsölni, hogy hát az gyógyít valamit a horzsoláson.
2: Vagy a nyulnak már mindjárt oda kellett volna pottyantania, nem? És akkor...
1: Hát a kis bogyókat azzal mit kezdesz?
0: Ja. Jó, ne
2: hát
0: kenjetek.
2: Tudod, ahogy leír a keze, úgy összenyomja.
0: Ne kenjetek magatokat, hát, semmit, ami állatokból jön
2: elesik,
0: ki, jó?
2: Elesik, tudod, és így rá összenyomja, és így...
1: Most komolyan a nyúlszar szétkenésről beszélgetünk adásban, gyerekek?
0: Mostantól nem, figyelj!

0: Na hát, 9 volt 40 perccel.
1: Kicsit átveszed ezt a kiejtést?
0: Elfelejt az ember artikulálni a Dashback Young Fly után. 40 perccel.
1: Ez a csokó, ez valahogy nagyon előjöhet, tehát ez a Chocomami, ugye, ez a Dashback Young Fly, és...
0: Van a Sugar Daddy, meg a Chocomami.
1: És akkor leadhatnánk a csokkót ezek után, nem? A By Alexéktől.
0: Ja, nekem az a Novák Kultúr zenekar jutott eszembe a csoko csokoládéval, de igaz, azt a fiatalok most jobban szeretik.
1: Nem Novák, a Novák nem. Az a Novák Peti, az más, az a
0: akkor
1: Kim
0: most
1: Novák.
0: Hármat kevertem össze?
1: De gyakorlatilag amit össze lehetett keverni, azt összekevertél.
0: De hogy hívják a nőt, aki a Novák Kultúrral? Marócviki.
1: Marócviki, igen, a Viki, Marócviki.
0: Igen, tudom. A Marócviki. A Marócviki a Novák Kultúrával.
1: A Marócviki, az, igen.
0: A Novák Kultúr Club, az, tudom. Kálma Kamília.
1: Na, szóval, hogy mostanában úgy látszik, hogy divat így csokkozni. Lehet, hogy a latin típusú lányok jönnek be, nem? Mostanában a zenészeknek.
0: Á, meg úgy egyébként szerintem mindenki, aki lány. De igen.
1: Ennyire a mai magyar zenészek, kérem.
0: Nem, de azon rögök, hogy ugye Amerikában a country zene egyre népszerűbb, meg amúgy mindig is az volt, de most ez az új hullámos, ez a Taylor Swift-es vonal. És ugye ott a szövegekben nagy

0: nagyon gyakran benne van, hogy ez a déli lány, meg nem tudom én mi, amit szerintem magyar viszonylatban abszolút nem lehet sehogy se értelmezni, de mégis átvesszük így a magyar zenékbe is, hogy a déli lány. Mi Magyarországon a déli lány?
1: Hát vagy a ki pécsi, a déli lány? Pécsi csajokra
0: buktak. Pécsi csajok a déli lányok?
1: Igen, vagy a szegediek esetleg.
0: Egymás mellé raksz egy pécsi csajt, meg mondjuk egy sopronit, akkor megmondod, melyik a déli?
1: Hát lehet, hogy nem, de biztos, hogy figyelj.
0: Meg a délinél ott vannak csajok, de ez megint más kategória. A keletinél is vannak.
1: Ja, nem, hát figyelj, azért Pécsen sok egyetemista van, biztos van sok csinos egyetemista lány Pécsen.
0: Amerikában ez jelent valamit, tehát hogy na mindegy.
1: Jó, de nálunk, ha azt mondják, hogy déli lány, tudod, akkor most idézhetnénk a Valmar-féle Valenciát, akkor gondolnak így a mediterrán. Még szerintem a magyar lányok például sokkal szebbek, mint a spanyol lányok, de ez az én privát véleményem, meg mondjuk nem is vagyok Marics Peti.
0: Jó, jogos, csak azon gondolkozom, hogy nekem a délről milyen asszociációm van, nekem az egyetlen a déli harangszó.
1: És akkor az arról, hogy tehát asszociálsz ilyen, csajokra.
0: Nekem a harangozó teri ugrik be.
1: Figyelj, mindenkinek teri. Más típus jön be. Nekem a harangozó teri, a zenészeknek meg a déli lányok.
0: Déli lány, na jó. Oké, van még ilyen, amit át tudunk venni Amerikából, amiként értelmezhető Magyarországon nem, de zenéből átjön?
1: A gangster rap.
0: Gangster rap.
1: Például az mondjuk egy ilyen, aminek azért azt gondolom, hogy sokkal értelmezhetőbb kultusza van az Egyesült Államokban, mert képzeld, hogy pont ma reggel futottam bele egy interjúba Ogli G-vel. Na. Gyerekek, ha valaki még emlékszik rá, ugye a szó szerint legnagyobb magyar gangster rapper az ő volt, Ogli Zálland is, aki egyébként egy jó arc, tehát nincsen vele semmi baj. Hát a zenéje az mondjuk olyan volt, amilyen volt egyfajta ilyen alternatív kultusz egy időben körülötte, most már 5 éve visszavonult a zenéléstől, külföldön él, házas, és azért tervezi, hogy majd jön Magyarországra, és exkluzív bulikat fog tartani.
0: Na. Amúgy meg kéne nézni a magyar gangster rappereket, hogy nem az életvitelük alapján, hanem csak a zenéjük és a szövegeik alapján hány évet kapnának. Tehát amit megénekeltek, azért mennyi jár a börtönrendszerben?
1: Hát azért lehet, hogy sok, de
0: rajta
1: hát ez csak művészet, tudod.
0: Gondolod?
1: Tehát. De ugyanez egyébként, hát Amerikában ott azért voltak valódi bűnözők is.
0: Én a gangsternál a könycseppet nem értem.
1: Azt lehet, hogy most már ő maga se. Viszont egyébként az egyik legszínvonalasabb képviselője a gangster rap stílusnak, az pont a Gangsta Zoli és a Kártel.
0: Amúgy igen. De azt mondod, hogy külföldön is ez már kihaló faj? Tehát, hogy a gangster rap az kezd így elhalványulni?
1: Hát nézd, ugye alapvetően a rap zenén belül, a hip-hopon belül jött ez a trappes vonal az elmúlt években, meg ez a new school-nak titulálják magukat.
0: Mind ezeket már annyira nem tudom követni, ezeket a stílus irányokat.
1: Hát van Magyarországon, van ez a 40 kilós fiatal gyerek, ez a Mollywood vagy ki, aki olyan furán beszélt a Balázs Kix-el, tudod, azokat a fura dolgokat mondta ott benne a boltban. Na ő, ez nekem nem a hip-hop zene. Tehát bocsánat, én az old school hip-hop zenét az kifejezetten szerettem, meg a mai napig hallgatom. Vannak remek képviselői az old school hip-hopnak Magyarországon, na de nem ez a trappes, meg new school-os éra, ez nekem annyira nem
0: jó, nekem a hip-hop zene az Subbase Master, tehát nekem az egyértelmű, és ezt nem gúnyolva mondom.
1: Hát figyelj, a Subbase egy zseniális képviselője ennek. Egyébként mind a mai napig az underground hip-hopban hihetetlenül tehetséges előadók vannak, és őket tényleg én azt gondolom, hogy érdemes hallgatni, aztán vannak olyanok, akik meg onnan indultak, és utána meg bekerültek a könnyű zenei sodrásba, de ilyen a Subbase Szabi, ilyen például csak hogy hazabeszéljünk egy kicsit, ugye a Furacsi, a Csabi, aki ugye a Follow the Flow-ban
0: van. Meg a 4FK klubos rapper, hogy hívják?
1: Hát én például pont nem, de említhetnénk itt még azért egy pár arcot.
0: Megvan a Dutyus csávó, melyik az, akinek mindig küldjük a videókat, hogy milyen klassz, UFO Zsolti.
1: UFO Zsolti, ahogy ne, persze.
0: Igen, bocs.
1: De egyébként a BSV is ide sorolható például.
0: Jó, pont erről beszélgettünk, tegnap voltam egy ilyen interjún, egy sajtóértekezleten, és ott beszélgettem Sterbinskivel, meg Minával, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó, hogy az apukája mondta neki, hogy neki mindenképpen legyen egy diplomája, egyébként közgazdász, és azt dumáltuk, hogy ő az egyetlen DJ, na még egyet tudtak mondani, aki diplomás DJ. És azon gondolkoztam, hogy tényleg, de fura. Tényleg nincsenek diplomás DJ-ing. Hát a doktor Béresnek csak van valami a doktor.
1: Biztos. Csak és ezért használja.
0: Na jó, akkor kézi.
1: Igen, kézis játékunk lezajlott ma is, úgyhogy nincs más hátra, mint az eredmény hirdetés. Füleltetek, nagyon sokan írtatok, köszönjük szépen, látszik, hogy azért tényleg sokan szeretnének ott lenni vasárnap az Európa Kupa döntőn, érthető módon. És akkor várjál, mert fölveszem a fülesemet.
0: Akarod hallani a dobot?
1: Igen, majd hallgassam a pergőt, hogy kihirdessem, hogy ki a mai szerencsés nyertesünk.
0: Íme.
1: A négy belépő boldog tulajdonosa nem más, mint László!
0: Laci, gratulálunk! Hú, ez nagy meccs lesz. és innentől te is nézheted, meg hozhatod a haverjaidat, családodat, ahogy tetszik. És ilyet még játszunk majd holnap, meg holnap után is, ami viszont a holnappal kapcsolatban mindenképpen elmondandó, és nagyon fontos, hogy holnap egy különleges műsort tartunk, ugye jön a pünkösdi hétvége, ilyenkor is fontos, egyébként mindig fontos téma, egy olyan téma, amit én nem tudok megérteni, hogyha valaki ittasan vezet. Az nekem valahogy egy ilyen határon túli dolog.
1: Igen, én szoktam mondani, hogy ön dönt, iszik vagy vezet, csak egyszerre a hármat ne tegye. De most...
0: Ezt még nem hallottam, de nem azt mondom, hogy mondjuk egy sör után se, mert nyilván Magyarországon nem azt mondom, hogy egy sör után se, de hogy itt most nem erről beszélünk, hanem ilyeneket hallottam a múltkor a Grétától, a rendőrségről, hogy olyan van, aki már reggel részegen vezet.
1: De nagyon az durva. Milyen? Nagyon az durva.
0: Hihetetlen. Nem?
1: Szóval tényleg, na, nagyon-nagyon veszélyes dolog, úgyhogy holnap részeg reggel itt nálunk. Most egyelőre nem árulnánk el a poénokat, de tesztelni fogjuk így a saját képességeinket, például részeg szemüveggel, az egészen biztos lesz. Én ezt már korábban próbáltam, én tudom, hogy az milyen. Brutális, tehát, hogy abban az állapotban, ha úgy látsz, mint a részeg szemüveggel, akkor ne akarjál vezetni. De holnap ezt például kipróbáljuk személyesen.
0: Bekerül majd egy szonda is a stúdióba, és mindenki fog egy kicsit csintalankodni a stábból, mindeközben pedig szakértők jönnek a rendőrségről, tehát hogy eléggé pontosan csináljuk. És tudjátok róla, hogy többen vannak ők ott, tehát attól, hogy ők itt bent vannak, attól még az úton is vannak, akik dolgoznak. Tehát, hogy ez nem jogosít fel titeket semmire abban az élő órában.
1: Jó? Igen, hogy most a rendőrök úgyis a rádióban vannak, akkor nem tudnak ellenőrizni. De fognak tudni. Minden esetre tanulságos adással készülünk holnap. Mindenképpen tartsatok velünk. Köszönjük szépen a mai közreműködést Andinak, aki ma is emelte a műsor fényét, például aligátor és pelikán ürülékkel.
0: Megkent az étert. A fületekbe. Okay. Aztán annak az I és Rolandnak, aki ma sírva fog konferálni a Tigrisek meccsen, mert jövünk a farkasokkal. Jön a farkasordító.
1: Köszönjük annak az embernek, aki majd holnap reggel fog sírni. Rédl Ádám.
0: Mi a lila monoklikkal a szeme alatt? Jó van, nem állunk le. És holnap reggel egy nagyon izgalmas adással jövünk majd. Persze mind izgi, de a holnapi ez nagyon sok szempontból különleges lesz, úgyhogy gyere velünk, 6 után nem sokkal. Legyen szép a napotok, sziasztok!
1: Buenos morgen! Buenos
2: morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Kezdd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 2500 a közüzemi szolgáltatásokat érintő beadványt kezelt a Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ben. Horvátország bemutatta integrált mikroműanyag megfigyelő rendszerét. Útlezárásra kell számítani Dorogon. Itt Taler Andrát hallják, jönnek a részletek. Több mint 2500 a közüzemi szolgáltatásokat érintő beadványt kezelt a Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ben, többségük számlázással és elszámolással volt kapcsolatos. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt közölte az MTI-vel, hogy tavaly a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. Kifejtették, hogy 2025-ben a kormányhivatalokhoz beérkezett 2583 beadvány több mint fele a villamos energiaszolgáltatást érintette, 551 kérelem a vízi közműszolgáltatással, 516 a földgázszolgáltatással, míg 214 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással volt kapcsolatos. A kormányhivataloknál közel 600 beadvány alapján indult eljárás, ezek közül 157 döntés állapított meg jogsértést, tették hozzá. Horvátország kedden Szibenikben az EU déli tagállamai tömörítő MED 9 csoport környezetvédelmi minisztereinek találkozóján mutatta be a mikroműanyagok megfigyelésére szolgáló integrált rendszerét. A tanácskozás középpontjában a vízellátási rendszerek ellenálló képességének növelése, valamint a tengeri környezet és a mediterrán ökoszisztémák védelme állt. A rendszer a terepi mintavételt, a nagy mennyiségű vízszűrését és a laboratóriumi elemzést egységes működési keretbe kapcsolja össze. Az Innovamare a Faust 5 önvezető felszíni vízi járművet és egy víz alatti drónt mutatott be. Ezek valós körülmények között használhatók adatgyűjtésre, a tengerfenék vizsgálatára, valamint a hulladék és más környezeti terhelések észlelésére. Május 23-án szombaton ismét közösségi ünnepé válik Dorogon a Mária utca. Ekkor rendezik meg a Mária korzót, amelyhez kapcsolódóan ideiglenes útlezárásra kell számítani. Dorogváros önkormányzatának tájékoztatása szerint május 23-án 13 órától 23 óráig lezárják a Mária utat a Bécsi úttól a Rákóczi utca kereszteződéséig mindkét forgalmi sávban. Az érintett utcakaszt a rendezvény ideje alatt nem lehet gépjárművel használni, az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa május 21-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Nők a Magyar Irodalomban című vetített képes előadására várja az érdeklődőket, melyen az elmúlt évtizedek néhány jeles író költőnőjét mutatja be Kozmáné Gombkötő Hajnalka könyvtáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 21 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hozok egy újdonságot, rögves, szia! Buenos Morgan Kill Cocktail, belköszön, indítom a négy órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással kettőig, és persze a Singly Part is játékkal. Fülej majd, Olivia Dean, Halott Pénz, Pink, és Alexander Stan, Fall Hauberrel, kezd már is a No Sleep. Nagyon szép délelőttöt, rádiózz velem!

következő négyben is, tehát igazából 8 órád van arra, hogy elküld nekem az üzenetedet, mert gondolunk azokra is, akik délután hallgatják a rádiót. No, a kérdés nem sokára, az ember nem szeretheti se azt, akitől

mint van Republik közöst hoztam el, Chasing Paradise címmel. Ez a koktél kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Bernátok, Felíciák, ti ünnepeltek ma. A nevetek eredetével tuti, hogy foglalkozom majd a következő órában. Rögös pedig megosztom veled a Singli Party játék kérdését. Tök egyszerű lesz, hidd el, én így ránézésre pukki így köptem a választ. 23-24 fok max. És persze minden mellé szikrázó napsütés. Igazi tavaszias idő várható ma. Mondanám, hogy kirándulj, de hát ha dolgozol, akkor ugye nehéz, próbálj meg ellopni a munkahelyről. Hát ha nem vesznek észre, én viszont tuti észreveszem a játékot, mindjárt hozom, addig David Guetta, Kim Petrasszal, Lisa Doja Cattel, Alessia Carno és Zala Larson is. Csak slágerek közt hozom, a kereskedelmi szünet után a Need Someone-t mutatom.

0: Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

David Guetta és persze Kim Petras az imént a When We Were Young volt a tiétek. Ez a koktél, benne Tamás, no és persze a Singly Part is játék. E hét vasárnapra invitállak téged Tatára. Egy páros belépőt tudunk adni ma és még holnap is, pénteken pedig egy páros VIP belépőt. Nem kell mást tenned, mint elküldened a helyes választ egy kérdésre. Az pedig most jön. Mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi Singly Partin? Na figyelj, nehéz lesz. A. Táncolnak és vetköznek. B. Életmód tanácsokat adnak a sarokban. 0620-97-8-97-85-ös a számom. SMS Viber él. Jöhet nyugodtan. Páros belépő, tehát a tét. Latko sorsol majd 5 és 6 óra között. Adi pedig bátran küldjél üzenetet nekünk. A. Táncolnak és vetköznek. Vagy B. Életmód tanácsokat adnak a sarokban. Én jó dalokat adok, és nem csak a sarokban. Széza, a mindjárt jön a Kill Bill-lel. Tíden is énekel, Jade pedig most kezd. A csörcs a tiétek. Csak slágerek közt repül.

Nem mennék veled fixel, te XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

0: leszlamul napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
1: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670-391-9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Mai félig adható be az Eszia bevallás. Tragédiával végződött egy túra Ausztriában. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsó gallán. 3 perccel járunk, 11 óra előtt. A részleteket itt Taller Andreától hallják. Az SZIA bevallás határideje ma éjfél. Aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával az automatikusan bevallásra válik, közölte a hatóság az MTI-vel. A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók. Esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallásra, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk. Ellenőrizniük kell a bevallás tervezetét azoknak is, akiknek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, ilyen lehet például a lakáskiadás vagy eladás, hívták fel a figyelmet. Az 1+1%-os rendelkezés határideje is szintén ma van. A civil szervezeteknek szánt nyilatkozatot mindenképpen be kell küldeni, az egyházit csak akkor, ha korábban nem nyilatkozott vagy idén változtatni szeretne. A NAV központi ügyfélszolgálatai hosszabb nyitvatartással 18 óráig várják az ügyfeleket, a NAV infóvonala a 18-19 pedig egészen 20 óráig hívható, áll a közleményben. Halálos tehéntámadás történt vasárnap az ausztriai Kelet-Tirolban Oberlienz térségében. Egy osztrák házaspárra tehéncsorda támadt rá egy kijelölt legelőn, közölte a tiroli tartományi rendőrség. A 67 éves nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt, a 65 éves férfi pedig életveszélyes állapotban mentő helikopterrel szállították az innsbrucki klinikára, közölte a 5 Minuten. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadás idején egy közepes méretű, több mint 10 állatból álló tehéncsorda tartózkodott a területen. A tragédia pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya alsó gallán. Május 24-én vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Lausbuben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes. A mohácsi csatáról tartanak előadást Komáromban május 26-án. 17 órától a Brigéció öröksége látogatóközpontban várja az érdeklődőket dr. Négyesi Lajos ezredes hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A program ingyenes.
0: Időjárás.
2: Ma napos időben lesz részünk, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak. 21 és 24 fok között ingadozik a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Mindig ám, én például kereken kettőig, ebből is látszik, hogy 4 órás a koktél. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, Bullács Okor, jön John Legend, és persze a játékról is beszámolok. Úgyhogy fülej, Bunny's Only, Hozier, Álvaro Soler, és ahogy ígértem, Chaperon, Kezmár is a Pink Pony Club, én Zimmerer Tamás vagyok. Rádiózz vele!

A Bandez Only tavalyi durranását hoztam el nektek, egy 1986-os klasszikus Candy Station-től, egyébként ezt már például a Florence and the Machine is feldolgozta. Nos, You Got the Love, így a dal. Hoztam csak slágerek közt. Az ember nem szeretheti se azt, akitől fél, se azt, aki tőle fél. Cicerónak köszi, ez a mai napi koktélos bölcsességem, tedd el oda fel a memóriába, ha kell, akkor mindenképpen rángasd elő. Bernátok Feliciák ti ma ünnepeltek, nem tudom, tudtátok-e? A Bernát germán eredetű név a Bernhard név magyar formája, a Felícia pedig a Félix férfi név női párja, jelentés a boldog szerencsés. Feliciák, Bernátok, boldog névnapot nektek! Örülnétek ugye egy páros belépőnek vasárnapra a Single Partira? Nos, rövidesen itt a lehetőség, és rövidesen itt a Bulvár Csókor is, benne John Legend. Jazz Glim mindjárt énekel, Katy Perry is, Curtis és BLR pedig most kezdi a blokkot, 4 évvel ezelőtt rólozom. Itt a Tudja

0: Glean, és a 2018-as Ámider volt a tiéd. Ez a Forrás Rádió. Benne a Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene, ez az a műsor, amivel megpróbáljuk a munka legnehezebb részét átvészelni. Hát kiváló dalokkal és rövidesen bulvárcsokorral. Most azonban, ahogy ígértem, itt vagyok már is a Singli Partis játékkal. Egészen péntekig zajlik csütörtökig páros belépő, pénteken pedig páros VIP belépő a tét. Nos, eddig kettő párosat már kiosztottunk, most itt a lehetőség a harmadikra. Figyeld a kérdést, mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi Singli Partin? A. Táncolnak és vetköznek, B. életmód tanácsokat adnak a sarokban. Gondolj bele, amit csak akarsz. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, SMS Viber él. Ezt küldheted egészen este, kapaszkodj, majdnem, hogy 4-6-ig, hiszen 5 és 6 óra között Laszkó sorsol majd. Meghosszabbítottuk a játékot, hogy legyen mindenkinek lehetőség arra, még a délután folyamán is, hogy küldjön nekünk üzenetet. Bulvárcsokor, rövidesen, addig a New Level Empire a szóparti dallal. Itt lesz Lady Gaga, Alan Walker, Ale Farben pedig egyből a kereskedelmi szünet után kezd. Na ilyen lesz a Follow You!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a Cocktailra! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: I will follow you till my legs no longer move.

Seven Empire és Soul Party kollabot játszottam nektek. Ez volt, na mi? Hát persze, hogy az éjjel soha nem érhet véget. Ezt majd vasárnap éjjel énekeljük, jó? Amikor tényleg ne érjen véget. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene. Na és Tamás és Bulvácsó Kovar. John Legend a terítéken és mellette Chrissy Teigen az ő párja. Újra megcsinálták a showt, képzeljétek el. Hát kezdjük ott, hogy az Egot győztes énekesnek mostanában nem sok ideje van otthon pelust cserélni. Épp most pörgeti a zseniális hangulatú Bigger Than nevezetű turnéját, ahol a rajongók szerint elképesztően intim, zongorás, éneklős formában tolja a slágereket. A legédesebb hír viszont az, hogy lányuk épp most töltötte be a 10. életévét, Chrissy elvitte magával egy exkluzív divat gálára az első sorba ülni, a lelsi fotósok pedig megőrültek, a kis Luna konkrétan John Legend kiköpött mása, mintha az énekest láttuk volna parókában. Ja, és mint nő, igen. Mondjuk az én fiamra is azt mondták, hogy kiköpött én vagyok, csak jó nagyot kell köpni. Nos, Bulvács akkor benne John Legend énekel mindjárt, itt lesz Madonna is, de szeretem azt a dalt. Ray Dalton is énekel, John Legend pedig így a Bulvár csokor után Savatyval közösködik. Csak slágerek közt itt az All She Wanna Do! All she wanna...

hogy a Disco Ball, mint stílusból sosem elég. A Purple Disco Machine és Retro Sonics közös hoztam ez volt a Ghost Town. Zártam a második órát, de nyugi, nyitom ám a harmadikat, amiben már Buenos Morgan visszatekintőt is kapsz. Jön a

0: Deezer. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget a Semmelweis Egyetemen, ideiglenesen megnyitottak egy új hidat a bosnyák-horvát határon, koncertet ad az Erkel Ferenc, ami a Tatabányai Múzeumban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Egészségesen született és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadás betegséget. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon. Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített petesejtnél úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálatot végeztek, vagyis még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA tovább örökítését. Az MTI-hez eljutatott közleményben idézték Kósa János biológust, az Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriuma tudományos főmunkatársát, aki elmondta, a módszer célja felismerni azokat az SMA-hoz hasonló súlyos, öröklődő genetikai kórképeket, amelyek kiszűrésével esélyt adhatnak a pároknak arra, hogy egészséges utódjuk születhessen. A boszniai kormány döntése értelmében ideiglenesen megnyitották azt a Száva folyó felett átívelő hidat a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti Gradiszkánál, amely már hónapokkal ezelőtt elkészült, de boszniai belpolitikai viták miatt nem nyílt meg. Az intézkedés oka, hogy kett hajnalban leomlott a régi híd korlátjának egy része, így el kellett terelni a forgalmat. A hídon folyik a határátkelés a két ország között, és kedden több órás torlódás alakult ki a többi átkelőnél a lezárás miatt. A Múzeumi Világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket a mai napon 17 órakor várják, a program ingyenes. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye május 25-én pünkösd hétfőn rendezi meg az Egyházmegyei Közösségek Napját, amelyre 10 és 17 óra 30 között várják a híveket és az érdeklődőket. A rendezvény központi helyszíne az esztergomi bazilika előtti tér és környéke lesz, ahol egész nap lelki és közösségi programok zajlanak majd. A nap kiemelt eseménye a 10 óra 30-kor kezdődő püspöki szentmise, amelyen átadják a Szent Adalbert díjat. Ezt követően változatos előadások, tanúságtételek, koncertek és filmvetítések várják a résztvevőket.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak el felhők. Csapadékra nem kell számítani, 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

Nos, hölgyek, urak, elindítom a harmadik órát, ez a forrás. Benne a koktél, kávés, dumával, jó sok zenével és Tamással, bulvár csokor, és persze jön a Buenos Morgan visszatekintő, és no meg regélek a játékról. Oksi, hogy ne? Itt lesz mindjárt a The Chemical Brothers, a Go-val, imádom, BSV, Lena, és persze Chris Burke.

Mi egyébként a Billboardra feldurrant, nem is akár mennyire magas a pozícióban, mint akkor, amikor megjelent az eredetije. Most éppen a The Chauffeur remixet játszottam igazi kellemes nódiszkó stílusban. Koktél? 4 órában kevés dumával, jó sok zenével. Az ember nem szeretheti se azt, akitől fél, se azt, aki tőle fél. Cicerónak köszi a mai napos koktélos bölcsességet. Buenos Morgan visszatekintő, ígérem, hogy érkezik ebben az órában. Kézilabda meccs lesz terítéken, ahol mind a két speaker ott lesz. Na, hogy mi lesz ebből? Lehet, hogy box? Na, kiderül majd. Addig a Bulvár Csokor és persze a Cuki Bébik. És ne feled, a játékunk is tart. Mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi szingli partén? A. Táncolnak és vetköznek. B. Életmód tanácsot adnak a sarokban. 0-20-94-8-97-85-ös a számom. Ha a páros belépőre van szükséged, akkor egy jó válaszért ezt akár meg is kaphatod. Egészen este 5-ig küldheted az üzit, 5 és 6 között pedig sorsol majd Lackó. Cuki Bémik, mindjárt Néo, és persze Tomás Gold, ha már a legjobb dalokról beszélünk, az egykori techno tronic klasszik feldolgozása. Itt érkezik csak slágerek közt a Pump Up The Jam. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is bumping, look

A Cuki Bambik és a tavalyi Sark repült, csak slágerek közt hoztam természetesen. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zene, Tamás és a Bulvár Csokor. Benne a Cuki Bambik, képzeljétek el, a csajok élő koncertet adnak 35 ezer láb magasságban egy repülőgépen. Na bizony, a Virgin Atlantic járatán fognak énekelni az Atlanti óceán felett, amit a szuper gyors Starlink Wi-Fi segítségével élőben közvetítenek majd az Instán. Na de nem ez az egyetlen dolog, ami miatt égnek a vonalak a stúdióban, új zene van láthatáron. Nemrég a Wembley arénában rendezett jótékonysági koncerten elárulták egy magazinnak, hogy gőzerővel dolgoznak a vadonatúj albumukon. Na és Pink Panthers-szel közösen szeretnének egy dalt kiadni. Részemről rendben jöhet. Cuki Bambik, persze, hogy a Bulvár Csokor van, mindjárt a Buenos Morgan visszatekintő, benne pedig a kézi meccs. Romy Schulz addig is, jön a Sugar, jaj, de nagy klasszik. Itt lesz Joel Corey, a Salfridó, Nomek Faruk és a Pepa. Hozom a kereskedelmi

0: azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
7: Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tommy Schulz és Francesco Jéce. Jó, hogy a Sugar volt a tiétek 11 évvel ezelőtt, hoztam. Ez a koktél, benne Tamás, kevés duma, jó sok zene, előttem pedig ugye a Buenos Morgan. Ilyenkor napközben elővesszük a viccesebb pillanatokat. Na ilyen lesz ez is most, mert hogy, képzeljétek el, az egyik reggeli műsorvezető az egyik, a másik reggeli műsorvezető pedig a másik csapatnál speaker. Már ami a kézilabdát illeti. Hogy mi lesz ebből? Nem tudom. Lehet, hogy ott fogják majd egymás ruháját tépni. Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Ma is kézi meccs lesz, ráadásul hát ugye mi is kvázi összecsapunk valamilyen szinten Ádival.
3: Kérdeztem, hogy
2: két csapat speakere.
3: Igen, hogy a verességetek napján hogyan ébredtél, vagy mi van a szívedben, lelkedben. Ugye ma jönnek a Budai Farkasok révjátékosai, én is jövök velük, mert én ugye ott vagyok speaker, Roland meg itt, csak neki lesz ma mikrofonja. De én is ott leszek.
2: Bizony, de te majd elbújsz valahol.
3: Hát nem bújok el, mert egy ilyen dicső győzelem, ami ma jön. Jó, azt azért tegyük hozzá mindenképpen, hogy a Tigriseknek ez most nem a legfontosabb meccse, de hát ez már-már ilyen izének hangzik, ilyen kifogáskeresésnek, nem? Hogy hát ez most annyira nem lesz fontos. Hát akármi történt, jó, tudom, én most ilyen izé, basztad, bárki mondhassa, hogy Európa Kupa döntőt játszik.
2: Ja, igen, az
3: hát, hogy ez nehogy már számítson, de oké, értem, ettől még én ezt a meccset nagyon vártam, mert az éveleje óta, amikor tudtam, hogy az utolsó mérkőzésünk az itt lesz nálatok, én már rákészültem, hogy jövök.
2: Igen, szép a csarnok, jó lesz a bevonulás, jó lesz a meccs, szerintem jó lesz a speaker, és ennyi, úgyhogy mindenféleképpen majd tanulhatsz.
3: Jó, aki a hallgatók közül jön, az... Igen, hát a rossz példa is példa.
2: Szóval
3: a hallgatók közül, aki jön és szeretne velem találkozni, találkozhatunk, és jelentem Tigris meccsre, én farkasbusszal jövök, tehát, hogy másfél sört megihatok.
2: Na, de várj, ez hogy jött ki? Tehát ezt kimatakoztat szigorúan? És mekkora sörből? Mert van a 0-33-as, a 0-5-ös.
3: Nem, a nagyból, csak tudom, hogy ha nyerünk, akkor már pedig győzelemre készülök, akkor az ügyvezetővel felezünk egy sört, és gondoltam, bevállalok egy sajátot is.
2: Ó, azt a demerész vagy. Tudsz
3: élni, öcsém. Nem tudom, drága büfé?
2: Nem tudom, én nem járok.
3: Nem jársz oda, jó.
2: Ja, de szoktam, de csak a gyerekeknek, ők meg nem isznak sört.
3: Gondolod?
1: Buenos Morgan, mindegy.

0: Zártam a harmadik órát, Malaka, és a Single Back volt a tiéd. Ez a koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, már is Kittivel. Jön a legfrissebbekkel, aztán ugrunk az utolsó órába Pitbullal. A Hangover érkezik.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello! Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Szerda éjfélig adható be az SZIA bevallás, csütörtökön zárva tartanak a Honvédség toborzó irodái, úton átkelő teknősök védelmére hívják fel a figyelmet a természetvédők. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Csütörtökön május 21-én a Magyar Honvédelem napja miatt zárva tartanak a Honvédség toborzó irodái, közölte az irányos sereg közösségi oldala szerdán. Mint írták, május 21-e a Magyar Honvédelem napja a Magyar Honvédség állománya számára ünnepnap. A toborzó és humán gondoskodási ügyfélszolgálataik csütörtökön zárva tartanak, pénteken a szokásos nyitvatartási időben biztosított az ügyintézést tették hozzá. Az SZIA bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik, közölte a hatóság. A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók. Esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk. Azoknak is érdemes átnézni és szükség esetén kiegészíteni a tervezetet, akik tavaly évközben nem vették igénybe az adókedvezményeket, ezeket ugyanis most egy összegben a bevallásban kérhetik. A papír alapú bevallásokat aláírva kell postára adni május 20-án, vagyis ma, a dokumentum aláírás nélkül érvénytelen, hívták fel a figyelmet. Úgy folytatták, hogy az 1+1%-os rendelkezés határideje szintén ma van. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható a közleményükben. Az autóval, kerékpárral közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sünökre is, írta az egyesület. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én, vagyis most vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Lausbuben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is, de időnként komoly felhők is megjelennek az égen, csak néhol lehet egy-egy futózápor, sokfelé megélénkülhet a szél, 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Jogos a kérdésed, lesz-e bulvárcsokor? Jelzem, igen, ebben az órában is, persze, Szigala a terítéken. Hello, a koktélt hallgatod 4 órában. Kevés duma, jó sok zenel, mindez Tamással. Ez a Forrás, Rögvest, Mice, Smith énekel. Jön The Weeknd, Enrique Iglesiasnak és Pitbull, I am Chino-val. A Hangover kezd, rádióz velem.

Ice Smith énekelt jó nagyot, a Stay szólt tőle. Ez a Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindemellé Tamás, és persze a Singli Party játék, ami egészen 5 óráig tart, pontosabban hát 6-ig, 5 és 6 közös sorsol majd Lackó. Ebben az órában még repítek feléd egy bulvár csokrot, benne pedig Szigalát. A brit DJ-ről, producerről van infóm, úgyhogy mindenképpen dobom. Addig hozom a kérdést, amire várom a választ, no meg játszok kiváló dalokat a napi bölcsesség után. Az ember nem szeretheti se azt, akitől fél, se azt, aki tőle fél. Cicero, köszi! Ed Sheeran, röngös jön a Perfect-tel, Damian, a David Tyler és Neil Rogers is közösködik egy újdonságban, elsőként pedig apropó újdonság, Jude Law és a Vroom, Vroom, Vroom! Ja, bocsánat, csak egy Vroom, csak slágerek közt a tiéd. Nem.

Machine-en és a Perfect Robin Schulz remixében hoztam neked. Ez a koktél benne, Tamás, köszönöm, hogy itt vagy 4 órában, kevés duma és jó sok zene természetesen. No és ahogy ígértem, a játék kérdésem, páros belépőt nyerhetsz vasárnapra a Tatai Szingli Partira, hogyha helyesen válaszolsz, és még szerencsés is vagy 5 és 6 között. A kérdés íme, mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi Szingli Partin? A. Táncolnak és vetköznek, B. életmód tanácsokat adnak a sarokban. Ha tudod a helyes választ, küld 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában várom, és persze a nevedet is írd bele, köszönöm. Mindjárt Bulvár Csokor, benne Szigala, aztán persze a búcsú ideje is elérkezik, addig viszont jó dalokat hozok, Glockenbach és Tom Walker közöst, itt lesz CK is, Katy Perry a Hölgyek Világáról énekel, Sophia Rice pedig a kereskedelmi szünet után kezd egy idő.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
2: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
1: Hogy nincs?
2: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
1: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
2: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. turulkisgép.hu.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Stone Walker közöst hoztam el, ez volt a Home, csak slágerek közrepült, te a koktélt hallgatod, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy. Bulvár Csokrot ígértem, nesze, hivatalossá vált, képzeld, hogy Szigala az idei Birmingham Pride egyik legnagyobb szupersztár headlinere lesz, a szervezők szerint olyan showval készül, ami után garantálta mindenkinek le kell majd cserélnie a tánc cipőjét. Hát lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, de buli lesz a javából, az tuti. No, de nézzük, mi van még a pult mögött, nem is olyan rég bekerült a Guinness rekordok könyvébe, egy hatalmas táncos rendezvényen pörgette a lemezeket, ahol az Inspiration Dance táncosaival közösen hozták össze a világ legnagyobb létszámú egyszerre előadott koreográfiáját. Fú, azt megnéztem volna, bár lehet, hogy van a YouTube-on, na mindjárt rá is kukkantok. Szigala, itt a Bulvár Csokorban. És hogy mi a folytatás? Félix Ján, Sophie Alice Baxterrel, Király Viktor Majkával, Curtisszel, itt pedig Szigala és Elmire. Csak slágerek.

0: Teddy Swims és a The Door meg volt, ugye? Hogy ne? Ezzel zártam az utolsó órát itt a koktélban. Úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 4 órában kevés dumát, jó sok zenét kaptál, és persze Tamást. Találkozhatunk holnap is, 10-kor ugyancsak beesem majd, addig tedd el a koktélos poharadat, holnap pedig vedd elő, és gyere szomjasan. A folytatás tehát Bálint Lackói, a Szingli Partis játék is folytatódik, tehát egészen kb. 5-ig, 5 és 6 között pedig majd sorsol Lackó, úgyhogy ha eddig még nem küldtél nekem üzit, akkor mindenképpen tedd. Jövök vissza 6-ra, érkeznek a hazai kedvencek a charterben, majd pedig Spy the Ghost a Light Session 2 órájában. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! A Purple Disco Machine és The Magic Ian dal kezd. Az All My Life, persze, persze, ilyen lesz, mutatom. Holnap pedig gyűszök!
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a nász népet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
5: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
6: Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, üdvözlöm Önöket. Márciusban ismét erőteljesen emelkedtek a keresetek. Ukrajna továbbra is elkötelezett a nemzeti kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Útlezárás lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Márciusban ismét erőteljesen emelkedtek a hazai keresetek, bár a növekedés kissé lassult februárhoz képest. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők az év végéig a mostanihoz hasonló, esetleg valamivel kisebb béremelkedésre számítanak. A Központi Statisztikai Hivatal szerdán közzétett jelentése szerint márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, nettó átlagkeresete 546.000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2%, a nettó átlag kereset 11,3, a reál kereset pedig 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A választások után látványosan megugrott az üzleti bizalmi index, ami átmeneti védőhálót nyújthat az elbocsátásokkal szemben, mert a vállalatok kivárhatnak bízva az új gazdaságpolitika gazdaságot élénkítő hatásában, olvasható az MTI-n. Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, és továbbra is elkötelezett azok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, közölte Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca hivatalos honlapján szerdán, megerősítve, hogy Orbán Anita külügyminiszter és Taras Kacska Ukrajna európai és euróatlanti integrációs ügyekért felelős miniszterelnök helyettesének részvételével megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos szakértői szintű konzultációk. Megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Május 24-én most vasárnap rendezik meg az első Tatabánya Air Cup Challenge Rally versenyt. Emiatt útlezárás várható a Dubnik-völgyi hulladék feldolgozó rugógyári út környebánya elágazásnál. Reggel 6 órától délután 6 óráig kérik a közlekedők türelmét és megértését. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, az aki zugban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program tehát május 23-án, most szombaton 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is, de időnként komoly felhők is megjelennek az égen, csak néhol lehet egy-egy futózápor, sokfelé megélénkülhet a szél, 24 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ebben az órában is hozok ám érdekességeket. Sőt, mi több, a Singli Party játékunkat is folytatjuk. Egy páros belépő talál gazdára ma a nap végén. És mondok egy hozzá kapcsolódó kérdést is majd egy picit később. Előtte viszont zene. Purple Disco Machine, All My Life.

0: Jonas Morgan egyik legjobb pillanatát hozzuk el nektek újfent az Eufólia és Fallpak esetében, hogy miért jön ez ide, de hát azt nem is tudom, de inkább megmutatom nektek, figyeljetek!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: István, köszönjük szépen az üzenetedet, mellyel rávilágítasz egyetlen hibámra.
3: Ez az egy. Összesen, ezt így ma összeszedtük.
2: Két dolgot keverek, de ez... Most ne hajj meg. Tudom, hogy csalódtál, azt hitted, eddig tökéletes vagyok, és nem tudod egyszerűen hova tenni, hogy én is tudok hibázni, bakizni, rontani. Nem, de el kell ismerni.
3: Nem, eddig úgy voltam vele, hogy csak én vagyok tökéletes, és ne is haragudj. Tehát, hogy mekkora matematikai esély van arra, hogy két tökéletes ember ül egy szobában.
2: Ez relatív csekély, de mivel ugye annyira tökéletesek vagyunk, hogy mindeketten kiszámoljuk, ezért nem is kell, hogy ezt megvitassuk. Viszont István írja, sziasztok, István vagyok, és csak szeretném mondani, hogy nem alufóliába kell tekerni valakit, hanem folpakba, az a nylon, ráadásul jó átlátszó. Igen, így volt, tényleg folpakba tekerték az illetőt, és tényleg abba kell. Az alufóliában meg a szemetezsákban az egy másik sztori, azt máskor csináltam, és azt most nem mondom el.
3: Ezt lehet, hogy nem is szeretném tudni, hogy te mikor, nem. Kit és miért tekertél alufóliába és szemetezsákba.
2: De amúgy itt jegyezném meg, nézd meg a Dexter című sorozatot, és akkor képben leszel. Szóval itt jegyezném meg, hogy szerintem ezt a két kifejezést én a mai napig mindig összekeverem úgy, hogy tudom előre, hogy össze fogom keverni, mert egyszerűen nem áll rá a nyelvem a folpakra. Tehát értem, mind a kettőbe lehet uzsit csomagolni. Egyébként a folpak intézményét nem szeretem, mert ezt nem lehet úgy normálisan elszakítani, összeragad, össze-vissza van az egész, de hogy én mindig alufóliának hívom, tehát ezt keverem tényleg.
3: Mi indítsunk el egy ilyen szimpátia szavazást, hogy alufólia versus folpak, ki melyikre
2: annyira
3: szavaz?
2: Egyértelmű, hogy alufólia.
3: Amúgy én is alufólia párti vagyok.
2: Mert ezt úgy megfogod, tehát ott egyetlen kellemetlenség van, ha nagyon olcsót veszel, akkor így össze tud ragadni, és el tud kezdeni szakadni, miközben tekered le, és akkor ilyen átlóba szakad be, és az nagyon idegesítő, az tényleg az, de amikor a folpak összeragad, próbálod letépni úgy egy vonalban, de ez úgysem fog sikerülni, közben a vége meg gubanculódik, azt nem tudod szétszedni, tehát hogy tök egyértelmű a sztori.
3: Igen, én se szeretem a folpakot valahogy.
2: És nem is fogyaszt.
3: Nem, micsoda?
2: Hát, hogy ez a fogyókúrás módszer, ezt többen megerősítették, tényleg nem zsírt bízatsz ki. Móni írja, hogy kimosható szalvét a fiúk.
3: Ja, nekem az
2: kimosható.
3: Nekem az autóm fogyaszt, de sajnos többet, mint amennyit szeretném. Na.
2: Kimosható. Az neked megvan? A nagyapámnak voltak ilyen zsebkendő, ilyen textil zsebkendő, vagy vászon, vagy miből volt ez, tudod, amilyen míves zsebkendő volt, én néha elcsortam bűvészkedni, de hogy alapvetően ugye azt ki lehetett mosni, és akkor hazavitték a taknyokat.
3: Hazavitték a taknyokat?
2: Hát meg berakták a mosógépbe. Az milyen gusztustalan?
3: Igen, hát régen ez dívott. Aztán látod, manapság már mindent könnyen eldobunk. Zsebkendőt, párkapcsolatot, mindent. Na, átfilozofálom én itt az egészet.
2: Zsebkendőt, ezt dobjuk is el. Hát ez mi az, berakod a mosógépbe egy jó náthás időszakban, aztán másnap meg...
3: Az nem vízköves lesz a mosógépet, hanem taknyos.
2: Aztán másnap meg tapad a badid.
3: De hülye vagy.
2: Ez a cupogás. Nagypapa náthás. Bocs.
3: Fú, te. Én kérek elnézést, undorító kollégám, de vívod, igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
6: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak slágerekkel, benne pedig egy játékkal. A Szingli Partira sorsolunk nektek egy páros belépőt, és pénteken már páros VIP belépőt fogunk sorsolni, de ma még egy, mondhatni, hogy általános belépő érkezik. A kérdés hozzá pedig az, hogy mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi Szingli Partin. A. Táncolnak és vetköznek, B. életmód tanácsokat adnak. De nehéz. 0620 918 918. Ide lehet küldeni az üzenetet a nevetekkel együtt, Viberen és SMS-ben egyaránt, úgyhogy nyugodtan játszatok velünk délután 5-ig, sőt, még talán egy picit tovább is, nyugodtan lehet küldeni az üziket. Mr. Black és Offer Nissimmel

0: más llantos, no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.
1: Top slágerek, zenefrissesség, újdonság a Forrás Rádióban. Mindig vele.

0: Bella Parch és a Build a Bécs itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Természetesen ebben az esetben is a slágerekkel folytatjuk, mármint a hírek után, mert hogy az óra végét már abszolút is észleltétek valószínűleg, úgyhogy a Smash My Heart-tal Kitty és a hírek után folytatjuk. Mutatom!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
1: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
0: Hogy nincs?
1: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
0: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
1: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu
2: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó!
3: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03 múlva köszöntöm Önöket. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt. Június 25-e és 28-a között rendezik meg idén a Tatai Vízzenevirág Fesztivált. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Június 25-e és 28-a között rendezik meg idén a Vízzenevirág Fesztivál Tatán, amelynek az Öregtó partja lesz a helyszíne. Jakab Jácint fesztiváligazgató, a Blue Hill Events ügyvezetője rádiónknak többek között arról beszélt, hogy kik lesznek 2026-ban a fellépők.
2: Ugyanott, ahol régen a Blues színpad volt, vagy éppen a Peron Tehetség Központnak a tehetségkutató színpada, ott álmodtuk meg a Rocksziget nagy színpadát. De úgy nagy örömmel fogadta a meghívásunkat, ő egyébként a Bagossy Brothers Company után fog idén játszani. Az is újdonság, hogy idén is 4 napos lesz maga a fesztivál, tehát hogy a 0. napon Demjén Ferenc és zenekara, és nem csak Demjén Ferenc, hanem a Hogyan tudnék én nélküled 2 sztárja is itt lesz majd. Hogyha a kastélytéri színpadot nézzük, akkor én azt gondolom, hogy az új generáció zenekarok közül például a Dániel Fél. Vagy ide sorolhatnám a Parnagrasztot, akik hatalmas koncerttel készülnek, de itt lesz Korda György és Balázs Klária, a Rocksigetről pedig a Ród, illetve a Leander. Napközben a fesztivál teljes területe átjárható, ingyenesen, 7 óráig, valamint vannak olyan külső zónák a várája úton, amik 0-24 órában ingyenesen látogathatók lesznek. 12 éves kor alatt ingyenes, és a tataiaknak érvényes tatakártyával 50%-os kedvezményt biztosítunk.
1: Budapesti látogatásra hívta június végére Magyar Péter kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Magyar Péter a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján jelezte, a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is, és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszönheti, még a Visegrádi 4-ek magyar elnöksége alatt. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. Hozzátette, fontosnak nevezte a V4-es együttműködés kibővítését, akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával vagy Nyugat-Balkánia az Unióhoz még nem csatlakozó országokkal, tette hozzá. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, május 18-a és június 12-e között több mint 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a balatoni zánkai és fonyoddigeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra a jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több 10 000 gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben.
0: Időjárás.
1: Többnyire derült, napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lehet. 20 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a napos idő, a délutáni órákban gomoly felhőkkel, 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mindig veled és mindig a legtutibb slágerekkel egyben. Szevasztok, szép délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és bizony azt is megígérem, hogy ez egészen 6 óráig így marad. A Singli Partira meg lehet nyerni egy páros belépőt május 24-re Tatára. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy tényleg érdemes velünk játszani. Mondom mindjárt a részleteket, ne menjetek sehova.

Minden forrást hallgatjátok, és jön a Szingli Buli Pünkösdi Karnevállal egybekötve május 24-én. A Forrás Rádió természetesen ott lesz, és ott lesz Szecsei is, meg ott lesz Zimmerer is, meg ott lesz persze Hubik is. Szóval ez a mi kis partink, ahova egy páros belépőt nyerhettek. Annak a kérdésnek a megválaszolásával, ami a következő. Mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi Szingli Partin? A. Táncolnak és vetkőznek, B. életmód tanácsokat adnak. Szerintem nagyon életszerű az utóbbi egy bulin, nem? Na, hát hogyha ti is tudjátok, hogy mi a válasz, már pedig szerintem tudjátok, írjátok meg, hogy A vagy B, nevetekkel együtt a 0629789785-re, és egy páros belépőt nyerhettek erre az eseményre. Az esemény részleteit egyébként a Facebook oldalunkon is fellelitek. Most pedig Noel Hellerre folytatjuk, jön már is a Safridóval fémjelzett elele, és SUV-val, vagy SUV-val megyünk tovább. Hát egész pontosan ugye mindkettő szó használatos, úgyhogy én maradnék a címnél. SUV, Dash és Youngfly 2024-ből járgányozik ide mindjárt.

Rehab All My Life itt a Forrás Rádióban, csak slágerek, és még mindig játszunk a Singly Party páros belépőért. Mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek vasárnap Tatán? A. Táncolnak, vetköznek, avagy B. életmód tanácsokat adnak. Ha tudjátok, hogy melyik... Szóval, hogyha tudjátok, hogy ki az, mi az, akkor írjátok meg 0629789985. Hát szerintem ez a kérdés az annyira egyszerű, hogy valami ilyetetlen. Szóval ez SMS-ben és Viber-en játszható játék. Továbbra is ide írjátok meg. Szecsei, Zimmerer és persze Hubik is ott lesz ezen a partin Tatán május 24-én. Részletek a Facebook oldalunkon az esemény kapcsán, nézzétek meg bátran. Major Lazerrel és Greenával folytatjuk, jön a Diplomatico.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Kezdjük a balesetekkel. 13-as főút kisbéresete között a 28-as kilométernél két személyautó ütközött össze, emiatt félpályás korlátozás van érvényben jelenleg is. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1 Budapest felé vezető oldalán, Komárom és Tata között, több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár fél órával is megnőhet a menetidő. Imádság és kerülő út, leginkább kerülő út, én azt mondanám, az lehet, hogy egy picit hamarabb hat. De egyébként pedig megyünk is tovább, rögtön a főút irányába, ha már kerülő utat említettem nektek, mert hogy a főút is még mindig igencsak forgalmas, de közel sem annyira, mint mondjuk az M1-es autópálya, azért Budapest felé óvatosan, Viatorbáj térségében pedig már tényleg szükség lehet arra az imára, mert hogy ott már azért tényleg picikét rosszabb a helyzet, szép örös csíkok és narancssárga csíkok díszesítik az utak helyét, ezzel jelezvén, hogy bizony ott nehezebb haladni. Kitartás mindenkinek, egy jó 20 percet tényleg számoljatok a budapesti út felé, mi pedig addig is megyünk tovább a legjobbakkal. Ha pedig nektek van még közlekedési infótok, 0620 978 978. Nagyon

mindig veled, szingli parti, menjetek, bulizzatok egy jót. Cserébe pedig adok egy kérdést, hogy én pedig adhassak egy páros belépőt. Mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi szingli partin? A. Táncolnak és vetköznek. B. Életmód tanácsot adnak. Írjátok meg, hogy szerintetek melyik. 0620 978 978-et SMS-ben és Viberen egyaránt játszhattok velünk. Páros belépő, Tatára, vasárnapra, a szingli partira. Szecseivel, Zimmererrel és Hubikkal lesz egyébként, ha még nem hallottátok volna. A Chris Cross Amsterdam viszont most jön Sofia Reyes-szel és Tini Tempával közösen, ez a How You Samba.

0: Adél és a Rolling in the Deep itt a Forrás Rádióban csak slágerek között. Jönnek a hírek Kittivel, aztán pedig hozom nektek a Weekend alát. Mindjárt nyitunk a Dancing in the Flames-el. Mutatom!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang, Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a, Észak-Komáromi Erőd, Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
6: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
8: Tavaszi piknik az Agostyáni Arborétumban, május 23-án szombaton. Hozd a pokrócod és a piknik kosarad, és tölts egy élményekkel teli napot a természetben. Csónakázás, állatsimogató, kézműves foglalkozások a gyerekeknek, szakvezetéses séta, helyi termelői vásár, finom pecsenye és a Neszmélyi Borvidék borai várják az egész családot. Bővebb információ az Agostyáni Arborétum Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 4 óra előtt, köszöntöm Önöket. Sokan nem tudják, hogyan adjanak biztonságosan kölcsön. Egy felmérés szerint a harmadik országokból érkezők foglalkoztatása nélkülözhetetlen a turizmusban, filmvetítés lesz Tatán. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége egyaránt bízik a konstruktív szakmai egyeztetésben a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását érintő szigorítás bevezetéséről, és az MTI-nek kiemelték, ezek a külföldi munkavállalók nélkülözhetetlenek az ágazati munkaerőhiány megoldásához. Gálpál Zoltán, a Vimos elnöke a szervezet szerdai szakmai konferenciáján elmondta, a harmadik országokból érkező külföldi munkavállaló az ágazat COVID-járvány utáni újraindulása óta nagyon hasznos tagjai a magyar turizmusnak. Számos budapesti turisztikai attrakció, vendéglátóhely és szálláshely nem tudna üzemelni, ha ez ellehetetlenülne. Informális csatornán jelezték az új kormányzatnak más szakmai szervezetekkel együtt, hogy ebben a témában felelős, a gazdaság szempontjait figyelembe vevő politikát kellene folytatni, mondta Gálpál Zoltán. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét, derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített kutatásból. A Közjegyzői Kamara felidézte, szinte minden második magyar tartozott valakinek tavaly, közülük sokan fordultak rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz kisebb összegű kölcsönért, nagyjából 4-szer annyian, mint amennyien bankoktól vettek fel hitelt. Az emberek ugyanakkor nincsenek tisztában azzal, hogyan adjanak hitelt rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek úgy, hogy vissza is kapják a kölcsönzött összeget. Önmagában egy banki átutalási bizonylat vagy 2 tanú aláírása nem elegendő az azonnali bírósági végrehajtás megindításához. Ehhez főszabály szerint végrehajtható okiratra van szükség, például jogerős bírósági határozatra, jogerős fizetési meghagyás alapján kiállított végrehajtási lapra, vagy a törvényi feltételeknek megfelelő végrehajtási záradékkal ellátható közjegyzői okiratra, hívta fel a figyelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Május 27-én szerdán az Út címmel mutatják be Tatán Dóbiás Ákos dokumentumfilmjét 17 órától a Magyari Házban. A belépés ingyenes, várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Többnyire derült, napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Az északnyugati szél több felé élénk, helyenként erős lehet. 20 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön folytatódik a napos idő, a délutáni órákban komoly felhőkkel, 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel egyben. Hello, bello, szép délutánt mindenkinek. Még mindig a délutáni csúcsot halljátok. És még mindig van egy páros belépőm a Singli Partira. Ha szeretnétek pedig oda eljutni, akkor mindenképpen érdemes követni a kérdésünket. Nagyon sokszor említettem már, nagyon sokszor fogom még ezután is, de azért tartsatok velünk addig is a kiváló slágerek mentén. Jön már is a vég.

0: hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Mi van ma ember? 20 perc váraknád. Készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc. Most nyesik az átmenetet. Nyugi már.
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el.

0: Benne pedig a Buenos Morgan, amely most egy újabb pillanatával érkezik vissza egy délután folyamán hozzátok, mégpedig a legjobb fogyókúra kapcsán. Na erre én is kíváncsi vagyok, mert én sem hallottam. Na akkor hallgassuk meg együtt, aztán pedig Timbalandet is, jön a Carry Out!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Húha, gyerekek, nagyon mélyről indulunk ma, úgy érzem.
3: Andi, hogy vagy a hétközép, mennyire viselt meg? Tehát, hogy ez neked egy ilyen sziget, ami már ugye a hétközepén van, de már érzed, hogy kifele megyünk, vagy egy olyan, hogy kettő már túl, de kettő még előttünk?
4: Hát inkább az utóbbi.
3: Inkább az utóbbi. Jó, akkor...
2: Figyelj, van az életközepi válság, meg van a hétközepi válság.
4: Ja, igen.
3: Aha, oké. Okay. De csak azért, mert akkor most ilyen fárasztó kérdésekkel simán megdobálhatlak téged. Onnan induljunk
4: rá. Hogy még jobban lefáradja?
3: Aha, meg hát, hogy nem tudom. Tehát, hogyha kellőképpen rosszat okozol valakinek, akkor utána a semleges nap a sokkal jobbnak fog tűnni. Tehát, hogyha most én ártok neked, akkor utána...
4: Ezt is a kutatóid...
3: Ha semmi nem történik, te jobban érzed magad, hogy szabadultál tőlem.
2: Nem, ez a Rédl logika, tudod. Ja, ehhez igen. Nem kell kutató. Tehát ez a Rédl család történetéből és genetikájából és sztoriaiból.
3: Roland, ha most bokáruglak, utána értékelni fogod, amikor már nem fáj. Most semmi, most ott a bokád, és nem is gondolkodsz róla.
2: Ugye, valóban. Milyen szép. Tehát, hogy lehetne még mindig szarabb. Ugye, ez egyfajta ilyen mentalitás.
3: Hát így is hozzá lehet elni, nem? Csak azt akartam kérdezni, Andi, itt kezdésként tőled, hogyha ránézel egy, és most nem leszek piszi, ha ránézel egy kövér emberre, mit gondolsz róla, ő hogy végzi a munkáját? Jól, rosszul, mi az összefüggés? Mi az összefüggés a kövérség és a munkavégzés között?
4: Hát ha valaki nagyon el van hízva, ilyen, nem tudom, 150 kilós, akkor nyilván nehezebben végzi a munkáját. De hogy így én ezen nem szoktam gondolkozni,
3: de
4: hogy
3: nem
4: ki,
3: ez nem egy
4: ki,
3: ilyen
4: hogy
3: téma,
4: meglátok egy túlsúlyos embert, nem ez fog eszembe jutni először.
2: De nem feltétlenül. Hát én tudok kivételt. Hát milyen sikeres filmeket rendezett már a Kovi?
4: Ugye, jaj, hát de hát lefogyott. Jó van.
2: Hát aztán
4: de
2: lefogyott. Jó, de előtte...
4: Hát neki csak ülnie kellett, aztán annyit mondani, hogy csapó.
2: Hát ő volt a rendező, hát ne haragudj, hogy bele kellett vinni a művészet.
3: Szerintem sokkal rosszabb lett volna a Kovi áll a filmek alatt.
4: Nem? Valószínű, igen.
3: De hogy vannak olyan munkák, amikben kifejezetten jó az, hogyha valaki kövér, mert szerintem ilyen is van. Tehát például egy nagyon vékony szakácsnak én nem hiszek.
4: Hát azért egy nagyon kövérnek sem.
2: Hát a hentes szokták mondani, tudod, abszolút hagyományosan, hogy a vékony, igen, hentes, az furcsa, az gyanús.
3: Hát nekem a mindig eszembe jut ilyenkor a Balatonon, ez étterem, ahol az volt kírva, hogy pincér 1, 130 kg, pincér 2, 110 kg, szakács 140 kg, gútekükje, tehát jó konyha. És amúgy hihető, tehát hogy vannak olyan pozíciók, van olyan pozíció, ahol kifejezetten nem örülnél, hogyha aki végzi a munkát, ő túl súlyos.
4: Hát mondjuk egy dietetikusnál az... Azt mondjuk elég.
3: Lehetséges, hogy tök jól a tanácsot, csak ő nem követi.
4: Aha, igen, azt lehet, igen.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Május 22-én 17 óra 30 perctől különleges jótékonysági est a Tatabányai Tulipános Házban. Beszélgetés Zábrácki Dórával, a Razabra megálmodójával. Fellép a Bányásztánc Együttes és a Szinkotta zenekar. A bevételt rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítjuk. Részletek és jegyek online a Mindenkit Illet a Mozdulat Alapítvány Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenik.

Healthy, Lost on You itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Ha pedig mennétek egy jó kis szingli partira Tatán, május 24-én, ugye, vasárnap, hát igen, 24-e, szóval pünkösd vasárnap, ha mennétek egy picit szingli partizni, akkor mondok egy kérdést, cserébe, ha tudjátok a választ, akkor kaphattok egy páros belépőt. Mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek vasárnap? A. Táncolnak és vetköznek, B. életmód tanácsokat adnak. Na, egy buli kellős közepén vajon mit lehet csinálni? 0620 978 978. Ide várjuk az SMS és Viber üzeneteket tőletek, és persze nagyon reméljük, hogy minél többen szeretnétek eljönni, úgyhogy minél hamarabb kihasználjátok azt a lehetőséget, ami adódik előttetek, mert már nincsen sok idő sem, és persze sok lehetőség sem, mert ahogy telnek a napok, ugye úgy fogynak a jegyek. 0620 978 978, nevetekkel együtt írjátok meg. Ami, illetve aki pedig most következik, az nem más, mint Nico Santos és Fastboy, na meg persze, where you are.

0: Dancing in the Moonlight, Jubal és Némi itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Cyril és James Blunt érkezik most a Tears Right Right-tal, de előtte azért még Kitty is itt van ám a hírekkel. Szóval Kitty előbb, de a dalból egy apró részlet még előrébb mutatom.
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel! Szecs

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
3: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
2: Hogy nincs?
3: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
2: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
8: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát. Második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Hollóházán. Az EU aláírta az Ukrajnát támogató hitelprogrammal kapcsolatos egyetértési megállapodást. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Elbírálták az önkormányzati tűzoltóságok pályázatát. Komárom-Esztergom vármegyében a 3 önkormányzati tűzoltóság összesen csaknem 13 millió forint értékű támogatást nyert a pályázaton. A Nagyikbánt önkormányzati tűzoltó parancsnokság szertár felújításra nyert forrást, míg Oroszlány, illetve Ács önkormányzati tűzoltó parancsnokság tűzoltó védő és technikai eszközöket szerezhetnek be. A bíráló bizottság munkájában a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség által delegált tagok is részt vettek, számolt be honlapján a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán, közölte a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisír Gondozó és Hőskultusz Igazgatóság a közösségi oldalán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör önkéntesei is. Mind a 6 eltemetett katona mellett kizárólag a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak kerültek elő, közöttük egy kifejezetten jó állapotú M36 típusú azonossági jegytok, amely alapján már a helyszínen sikerült megállapítani tulajdonosát, a tetétleni születésű Nagy Sándor honvédot. Az 5 ismeretlen hősi halált, halt katonát és Nagy Sándort Hollóházán temetik újra, várhatóan 2027-ben. Az Európai Bizottság aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az Ukrajna támogatására szolgáló hitelprogram keretében nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás előtt, közölte szerdán az Európai Bizottság. A tájékoztatás szerint a dokumentumot a gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos írta alá a brüsszeli bizottság nevében, miután az Európai Uniós tagállamok május 18-án jóvá hagyták a támogatási csomagot. A megállapodás meghatározza azokat a reformlépéseket is, amelyeket Ukrajnának teljesítenie kell az egyes részletek lehívása előtt. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa május 21-én, vagyis holnap 17 órai kezdettel a Nők a Magyar Irodalomban című vetített képes előadására várja az érdeklődőket, melyen az elmúlt évtizedek néhány jeles író költőnőjét mutatja be Kozmáné gombkötő Hajnalka könyvtáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, kevés fátyol és komoly felhővel, a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor lehet. A hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napos, száraz idő várható, kevés fátyol és komoly felhővel, azonban a középső ország részben zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép délután mindenkinek. Hát ez még mindig a délutáni csúcs valóban, és a délutáni csúcsot azt mivel mással is lehetne jól folytatni, mint kiváló muzsikákkal, slágerek tömkelegével, és persze a játékunkkal. Szingli parti játékunkra még mindig vár a páros belépő, de már csak eddig az óráig.

egy utolsó nekifutás, természetesen a mai szinglipartis játékunkról beszélünk. Kérdés, mit csinálnak a Mad Dancers tagjai, akik szintén ott lesznek a vasárnapi szinglipartin, táncolnak és vetköznek, avagy életmód tanácsokat adnak? Írjátok meg a 0620 978 985-re. Ha van tippetek, hogy melyik a helyes válasz, ami nem igazán nehéz, akkor szerintem már írhatjátok is az SMS vagy a Viber üzenetet. Ugyebár a tatai szinglipartiról beszélünk még mindig, ugye ez lesz majd 24-én Tatán, Szecseivel, Zimmererrel és persze Hubikkal. Velük találkoztatok majd, úgyhogy figyeljétek az információkat, és persze a Facebook oldalunkon a tájékoztatásokat. Hazai kedvencek a folytatásban, Halott pénz és Alá Helena jönnek el, ez a Szétszeretlek.

0: Piros Lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

0: a Forrás Rádió mindig vele, csak slágerekkel, na meg néha egy kis mozgással. Milyen jól esik az embernek egy kis rádiótorna, nem? Hát de, úgyhogy ezzel folytatjuk már is.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Szeretnénk egy kicsit a mesterséges intelligenciával megmozgatni minden hallgatót, és írtunk egy fogyókúrás dalt.
3: Hát irattunk az AI-jal.
2: De hadd vegyük már magunkra.
3: Leginkább ádíratot, jó? Tehát, hogyha rossz lesz, akkor ráfogjátok. Ha jó lesz, akkor mi sikerünk.
2: Igen, igen, pontosan. És annyi, hogy ez mind olyan gyakorlat lesz, amit akárhol dolgozol a munkahelyeden, főleg irodában, de más helyeken is tudsz csinálni a zenével. Úgyhogy mi is meg tudjuk próbálni, kicsit átmozgat minket, és kicsit így az egészségünkre figyelünk, mert fontosak vagytok nekünk. Jó, készen álltok a testmozgásra?
3: Már kíváncsian várom, hogy milyen, akár egy stílus, vagy csak ennyit, hogy tornázó zene.
2: Igen, fitness zene.
3: Fitness zene? Uh-huh. Hát ezt nem tudom, mennyire tudja értelmezni az AI, hogy fitness zene.
2: Félsz tőle? Jó, akkor indulhat? Készen álltok kicsit nyakörzés? Volt nektek régen ilyen tornázós rovatotok?
3: Igen.
2: Ez most...
4: Igen.
2: Nagy sikerrel futó...
4: Jó emlékeid vannak róla.
2: A nagy sikerrel futó tornarovat.
3: Én éltem, gyerekek, én éltem. Hát én
4: neked
3: vagyok.
4: Egész jól ment.
3: Ugye? Hát ne viccelj már.
4: És rendesen csinálta.
2: Hát az én, nekem meg a kispórolt testalkatom már, mint a bort. Tehát, hogy nem mozognak dolgaim helyekre.
3: Na, az igen, elég szerepel az életkorban. Én itt a 40 alatt.
4: Kezdem sajnálni.
2: De figyelj, gyertek velem, hogyha bírjátok. És mindenkit csinálj az irodában.
4: Ezt nem lehet követni, gyerekek.
3: Kicsit gyors,
2: sorok a padlóba.
4: Csak Ádit figyeld, így csinál.
2: A vízműveknél is. Városháza most. Ismétlős, figyelj. Jön a pihenő, most egy kicsit fújhatsz.
4: Ja, igen.
3: Kész a turnot?
4: Hát ez nagyon jó volt.
2: Hát remélem leizzadtak az irodisták.
4: Figyelj, még hidratálásra is gondolt. Így áll egy korty vizet.
2: Ez mi lenne is? Csak ülsz a munkahelyeden, és napközben ez bármikor megszólalhat, és amikor megszólal, akkor mindenki dolgozik.
3: Ja, mondjuk egyébként a farizon feszítés elengedés az érdekes. Ezt a tornagyakorlatot még nem annyira láttam.
2: Látod magad előtt, hogy őszben például egy személyigazolvány meghosszabbításon, és mikor nyújtját neked a hölgy, egy pillanat, most még feszítek. Tessék.
3: De az, hogy ülsz egyébként az irodában, és hogy farizmot feszítesz, vagy nem tudom, próbálkozzunk ezzel, így innentől minden nap, Ádi, ezt megnézzük.
4: Tényleg, egy hét alatt mennyit fejlődik a popó?
3: Hát nem, mert én gondoltam, hogy őszig adunk időt, és akkor egy ilyen szabályos félgömb alakú feneket így sikerül kialakítani.
2: Az a baj, hogy van videó, és hogyha én ezt a gyakorlatot csinálom, én nem tudok úgy csinálni fejjel, mintha nem történne semmit. Tehát látszik rajtam, hogy tornázok?
4: Nyomod a farizom feszítés.
2: Körülbelül úgy nézek közben, mint aki a Balatonba szellentett, és nem akarja, hogy észrevegyék, nem? Tehát ilyen alázatos fejjel így körben.
4: Igen, csak az a baj, hogy ahogy csinálod, így néha így felbukik a fejed, meg lebukik.
2: Igen, a rólad is, mert ez már kezd ilyen izéjön.
4: Így összeszorítod, akkor az úgy látszik.
2: Osztrák jódlizenek a...
3: Tényleg olyan, mint a ki akarna csúszni a véget, meg küzdesz el. Maradj ment.
2: Nem praktikus, de hát az egészségünkért mindent.
3: Hát mondjuk a legérdekesebb azok, hogy ezt csináltad.
4: Csináltad, igen, így. Két kézzel így.
2: Mi volt a baj a séker mozdulattal?
3: Csak sielek. Mint ugye a klasszikus idevágó vicc, az én csak sieltem, önnek ez a poénja, ha megvan valakinek, tudja.
2: Jó, hát figyelj, mi mindent megteszünk a hallgatóink egészségéért, ezt most is bizonyítottuk.
3: Hát ez pont fontos, ez után a mozdulás után akarod mondani, hogy mi mindent megteszünk a hallgatónk?
2: Roland, lehúzlak, jön a szignál, hogy mi?
1: Buenos Morgan, minden hét.

Drága hallgatók, ez volt már a délutáni csúcs, én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Ne felejtjétek, a folytatásban Zimmerer Tamás érkezik a Charterrel, és mivel ma szerda van, ezért a Light Sessionben nem mást, mint Spider Ghostot láthatjátok, illetve hallhatjátok leginkább, de ha ránéztek az internetre, azért időnként őt is lehet látni. Egyébként rendszeresen részt vesz a TikTok videózásban ő is, úgyhogy nem egy unalmas alkat. Spider Ghost barátunk, tehát jelentkezik megint csak 20 és 22 óra között. Én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, még egyszer az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, Zimmerer Tamás jön, én pedig holnap délután 2-kor, addig is minden jót, ciao ciao.

0: és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Esekének el nem nincs értelme, csak ma.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Júniusban ismét fellobban az összetartozás tüze, Milán Kristóf is úszik Monakóban, június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség az MTI-vel. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkészvilág találkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben nyújtottak tüzeket Magyarországon és az elcsatolt területeken. Közölték, a szervezők célja, hogy június 4-én ismét mindenütt, ahol magyar közösségek élnek szerte a világon, fellobbanjon az összetartozás tüze. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat. Az országos rendezvény fő szervezője a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Lakott területhez közelítő erdő is bozott tűz miatt több ezer embert utasítottak otthona elhagyására Dél-Kaliforniában, közölték a hatóságok szerdán. A 125 ezres lakosú Simi Valley közelében hétfőn keletkezett tüzet erős szél táplálja. Eddig egy lakóépület pusztult el a lángokban, és összesen 17 ezer embert köteleztek otthona elhagyására. Az erdőtűz keletkezésének okát egyelőre nem tudták megállapítani. Simi Valley mintegy 50 kilométerre északnyugatra fekszik Los Angeles-től. Zárva lesz a Tészol központi ügyfélszolgálata Tatabányán. A tájékoztatás szerint május 22-én pénteken a főtér 8 per ászám alatt található központi ügyfélszolgálat nem fogad ügyfeleket. És végül sport, a kétszeres olimpiai bajnok Milán Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa 100 és 200 méter pillangón versenyez majd. Milák mellett további magyarok is úsznak majd Monakóban, ahol megpróbálhatnak szinte teljesíteni a nyári párizsi Európa-bajnokságra.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, kevés fátyol és gomoly felhővel, a nyugati-délnyugati határ közelében helyenként zápor lehet. A hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul, késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső ország részben zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Charter, szerda van, jönnek a hazai kedvencek, a Visszatek rovat, no meg a Coolmax Martin Miller közös Headlights a 20. helyen, Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a

Smarty Miller és Takeoff and Fly Collab Headlight. Kis büszkeség hazai vonalról. Szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Indítom a Forrás Charter, szerda lévén persze, hogy a hazai kedvencekkel, no meg a visszatek rovattal is. Itt lesz a következő órában a George Michael féle Amazing. Érkezik Spider Ghost is a Light Session 2 órájában, és ne felejtjétek, találkozhatok például Tóth Abigaillel, róla mindenképpen mesélek. Itt lesz a Blackpink csapata is, akik ugye egyszerre vettek részt a Met Gálán. No meg jön majd Accent is, a román dance király. Addig pedig legjobbjaink például mindjárt az Éhezők viadalából, a The Hanging Tree alias a Midnight, elsőként pedig kapaszkodj Szigala, Jacksony és a Riptide, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás.

18. Accent, és persze, hogy Sarah, valamint Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, a hazai kedvencekkel, köszönöm, hogy itt vagytok. És apropó, a román dance király, Accent, alias Adrian, Sina, alig pár hete március végén dobta le a legújabb bombáját, a Se Sinteo Femmie című dalt, remélem jól mondtam, hanem bocs, Adrian nem szakadt el a gyökerektől, maradt a jól megszokott dallamos érzelmes vonalnál, amit a rajongók már most több millió streameléssel háláltak meg. Egyébként úgy tűnik, hogy a retro sosem megy ki a divatból, az elmúlt hetekben elárasztották a netet a klasszikus slágerek, olyan, mint a Kylie vagy éppen a My Passion, bootleg és deep house verziói, tehát a remixek is pörögnek rendesen. Teddy Sims is pörög, most például a The Doorral itt a hazai listán.

0: bizony.
1: Predáton a 14. helyen. Ez volt Do It Again, a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod. Ez a hazai lista. Köszönöm, hogy itt vagy. Most képzeljétek, a Blackpink történetében először történt meg, hogy mind a négy tag ugyanabban az évben részt vett a Met Gálán, még ha nem is együtt érkeztek. Jisoo, Rosé, Lisa és Jennie külön-külön vonultak végig a vörös szőnyegen, majd bent már közösen pózoltak az idei eseményen. Az idei gála különleges voltam, hogy Jisoo számára, hiszen ez volt az első megjelenése az eseményen, míg a többiek már többször is részt vettek rajta az elmúlt években. A sztárok természetesen a legnagyobb divatházak kreációiban érkeztek, Rosé Saint Laurentet, Jisoo Dior-t, Jennie Chanel-t, míg Lisa Robert Wundt darabját viselte az este során. Na milyen hülyé hangzott ez, nem egy férfi szájából? Nos, ők nem, de Fastball mindenképpen érkezik. Itt a Good Life, a hazai listán a 13.

Yes, Bo, és a Good Life itt a 13. helyen, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, Accent mindenképpen érkezik Tóth Abigéllel a következő órában, így pedig Loi a Get Lucky-val, a 12.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 7 óra előtt, jó estét kívánok! Mai félig adható be az SZJA bevallás, csütörtökön zárva tartanak a Honvédség toborzó irodái, úton átkelő teknősök védelmére hívják fel a figyelmet. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Csütörtökön május 21-én a Magyar Honvédelem napja miatt zárva tartanak a Honvédség toborzó irodái, közölte az irány a sereg közösségi oldala szerdán. Mint írták, május 21-e a Magyar Honvédelem napja a Magyar Honvédség állománya számára ünnepnap. A toborzó és humán gondoskodási ügyfélszolgálataik csütörtökön zárva tartanak, pénteken a szokásos nyitvatartási időben biztosított az ügyintézést tették hozzá. Az SZJA bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallásá válik, közölte a hatóság. A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók. Esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallásá, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk. Azoknak is érdemes átnézni és szükség esetén kiegészíteni a tervezetet, akik tavaly évközben nem vették igénybe az adókedvezményeket, ezeket ugyanis most egy összegben a bevallásban kérhetik. A papír alapú bevallásokat aláírva kell postára adni május 20-án, vagyis ma, a dokumentum aláírás nélkül érvénytelen, hívták fel a figyelmet. Úgy folytatták, hogy az 1+1%-os rendelkezés határideje szintén ma van. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így életük nagy részét azok közelében töltik, azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek, olvasható a közleményükben. Az autóval, kerékpárral közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra, a teknősök mellett a kígyókra, a gyíkokra, a sünökre is, írta az egyesület. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én, vagyis most vasárnap 9 óra 30 perckor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talpalávalót a Lausbuben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Este és éjszaka a Dunántúl térségében, illetve az északkeleti határszélen fúj élénk olykor erősödő szél, kevés felhő, csillagfényes, csapadékmentes idő várható. Csütörtökön napsütéses, időszakosan mérsékelt gomoly felhősödésekkel tarkított időre lehet készülni, elvétve kis körzeteket érinthet futózápor. A hőmérséklet holnap reggel 11, délután pedig 23 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Amrád és a Be Mine. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Charter szerda lévén, persze, hogy a hazai kedvencekkel, és a visszatek rovattal is jön George Michael, ma meg az Amazing, érkezik Spider Ghost is, a Light Session 2 óráját ma tőle kapjátok, 8 és 10 között. Előtte pedig Tóth Abigail, na meg a Cuki Papák, a Sugar Daddy, esélyes, hogy itt lesz? Na kiderül nem sokára, úgyhogy mindenképpen várjatok. Félix Jára is, na meg a Shawzra, David Vett pedig a One Republic-kal közösködve indítja az I Don't Wanna Wait-et. Ma a 9-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltés.

8. Félix Ján és a Shaus Kalla Walk With Me, a 7. pedig a Hurts és Purple Disco Machine közössel találkoztál. Ez volt a Wonderful Life. Te a chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedde Amerika, a szerda hazai legjobbak, csütörtök internetpéntek Dance Chart, a szerdánál nem mondtam, de ez van. A hazai lista, 2004-ig repülünk, abban az évben ezen a héten George Michael dala volt az első ime, itt az Amazing.

Ralphie Rosario és Donna Blakely az a dal, ami music. Ez volt a Take Me Up, nagy kedvencem. Charter hazai listával egészen 8-ig köszönöm, hogy itt vagy. Tóth Abigail nem sokára, most viszont Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

hatodik helyen Swift kisasszony, a The Fate of Ophelia-val, ez a charter, Dan Tamás és a hazai lista, no meg Ed Sheeran, itt az Azizám.

Ott Abigail Accent-tel, ez volt a Sugar Daddy, a Forrás Rádiódban, pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Apropó Tóth Abigail, képzeljétek el, bulvár fronton is zajlik az élet. Márciusban kitálalt az új párjáról, akivel már Budapesten élnek együtt. Azt mondja, végre megtalálta azt a biztonságot, amire mindig is vágyott, és a szülei is áldásukat adták a kapcsolatra. Viszont sajnos a hírnévnek árnyoldala is van, az internet népe a tájszólása miatt kezdte ki, de Abigail profi módon kezelte a helyzetet, büszkén vállalja a gyökereit, és kijelentette, hogy soha nem fogja elhagyni az akcentusát senki kedvéért. Milyen jó, figyelj, akcentusát, és mellette akcent. A román csávó. Na ők az imént a Sugar Daddy-vel, hazai lista, Ed Sheeran.

Lady Gaga a varázslós abrakadabrával a második a héten, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz, tehetett egészen 8 óráig ez a hazai lista. Már az első helynél vagyunk. A Hypeton és Norma G. Martin közös az első íme, itt az Out of My Head.

0: Héten az Out of My Head, no persze, hogy a Hypeton és Norma Jean Martin közös. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, a netes kedvencek érkeznek, no meg Cameron Diaz 3. gyerkőce. Tudtad? Nem? Na majd holnap megtudod. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spy the Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session 5 pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Életet mentettek egy Komárom-Esztergom vármegyei edzőteremben. Sikeresen teljesítette első évét Komárom helyi közlekedésében az Ikarusz 120E autóbusz. Szép eredményekkel zárták az országos bajnokságot a dorogi birkózók. Hitteler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. május 20-án, szerdán este 8 órakor. Egy Komárom-Esztergom vármegyei edzőterembe riasztották a mentőket, miután egy 60 év körüli férfi pingpongozás közben összeesett. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sportolók azonnal a férfi segítségére siettek, értesítették a 112-es segélyhívót, majd a mentés irányító utasításai alapján megvizsgálták a beteg légzését. Miután kiderült, hogy a férfi nem lélegzik, a mentés irányító azonnal megkezdett újraélesztésre instruálta a jelenlévőket. A bátor sportolók egymást váltva küzdöttek a beteg életéért a mentők kiérkezéséig. A helyszínre mentőgépkocsi és esetkocsi is érkezett, a mentők pedig átvették és emelt szinten folytatták az életmentést. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a gyors segítségnek és a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a férfi keringése visszatért. Az állapot stabilizálást követően a beteget kórházba szállították. Az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán mielőbbi fellépülést kívánt a férfinak, a mentésben résztvevőknek pedig gratulált a helytállásukhoz. Sikeresen teljesítette első évét Komárom helyi közlekedésében az a két tisztán elektromos meghajtású Ikarusz 120E autóbusz, amelyet a MÁV csoport 2025 áprilisának végén állított forgalomba a zöld busz program keretében, tájékoztatta a MÁV csoport az MTI-t. A közlemény szerint az elektromos buszok az elmúlt egy évben több mint 100 ezer kilométert tettek meg a városban, és mintegy 82 tonna széndioxid kibocsátást váltottak ki, ami 1200 átlagos méretű lombosfa éves széndioxid megkötésének felel meg. A járművek Komárom mind a négy helyi autóbuszvonalán közlekednek, emellett esténként az Almásfüzitő Komárom Ács helyközi vonalon is teljesítenek járatot. A hosszú tél után fontos a tavaszi megújulás étkezés szempontjából is. A vegyes étrend a legjobb, de vannak esetek, amikor szükség lehet plusz vitaminra is, mondta a rádiónknak Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus.
2: A téli, koratavaszi időszakban még szoktuk azért ajánlani a D-vitamint. Ezt azt mutatják a kutatások és ajánlások is vannak erre, hogy igen, tehát hogy koratavaszig szükségünk van a D-vitamin pótlásra. Én azt gondolom, hogy amíg nem tudunk biztonsággal valóban érdemben hosszabb időt tölteni a levegőn, a napon. Most az, hogy vitaminásványi anyag tekintetében egyrészt azért ehhez fontos egy viszonylag nem régi laboreredmény, hogy mondjuk egy vas szempontjából mindenképpen. Általában egy vegyes táplálkozással egyébként be tudjuk vinni, amire szükségünk van, de én azért azt gondolom, hogy ha valaki életmódot vált, ha egy kicsit stresszesebbek vagyunk, vagy éppen egy betegség után lábadozunk, akkor az nem baj, hogyha kiegészítjük. Én azt szoktam inkább javasolni, hogy valamilyen multivitaminos ásványanyagos készítményt válasszunk, mert az is rendben van, hogy még ehhez esetleg még szedünk pluszba C-vitamint, de hogy azért jó ezek a több komponensű készítmények, mert hogy ezekbe úgy rakják bele a vitaminokat, ásványanyagokat és még az egyéb anyagokat, amire szükségünk lehet, hogy az arányokra is figyelnek. Tehát, hogy én abból a szempontból óvaintenék mindenkit, hogy akkor most így egyesével ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, és akkor tudom, felváltva. Tehát én inkább látom értelmét annak, hogy egy multi készítményt fogyasszunk. Ezeket általában úgy gyártják, hogy egy tablettában vagy egy kapszulában van egy napi mennyiség, nyilván el kell olvasni a csomagoláson a tájékoztatót. Ha úgy érezzük, hogy egyébként viszonylag jól figyelünk a táplálkozásunkra, akkor nem feltétlenül kell még az egész napit pluszba bevenni. Még egy gondolat erejéig a folyadékfogyasztásra is felhívnám a figyelmet, hogy valamennyi évszakban fontos, tehát ha most 70 kilós viszonyítási alapra, annál szoktunk egy ilyen 2-2,5 liternyi folyadékot javasolni. Ennek a nagy része legyen víz, teljesen jó a városunkban a csapvíz, tehát hogy jó ízű, jó összetételű, ettől függetlenül lehet ásványvizet is inni, és akkor mondjuk, ha én azt mondom, hogy 8 pohárnyi folyadékot ígyunk meg, akkor ebből 5 pohárnyi legyen víz, és akkor a fennmaradó 3 pohárban mondjuk egy-egy pohár tej, vagy egy limonádé, egy tea, egy 100%-os vagy frissen fasalt, a gyümölcslé, tehát hogy lehet ezt színesíteni, de figyeljünk oda a folyadékbevitelre mindenképp, és ami még fontos az, hogy kipihenjük magunkat, tehát az alvás is fontos.
1: Az asszálya tatai öreg tóvizét sem kíméli. Molnár András az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a kema.hu kérdésére elmondta, hogy a jelenlegi vízhiány még nem érte el azt a szintet, amely miatt korlátozásokat kellene bevezetni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszabb távú csapadékhiány esetén ez megváltozhat. Ha a vízgyűjtőn tartósan nem hullik csapadék, és a vízfolyások vízhozama olyan mértékben lecsökken, hogy az már az élővizek ökológiai állapotát vagy jelentős gazdasági értékeket veszélyeztetne, akkor aszálykár elhárítási készültséget lehet elrendelni, magyarázta a szakember. A korlátozások célja elsősorban az lenne, hogy biztosítsák az ökológiai vízmennyiséget, és megvédjék a kiemelten fontos vízhasználatokat. A tatai öregtó esetében például a vízminőség romlása a tóban található jelentős halállományt is veszélyeztethetné, írja a kemma.hu. A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete és Millenniumi Alapítványa május 21-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Nők a Magyar Irodalomban című vetített képes előadására várja az érdeklődőket, melyen az elmúlt évtizedek néhány jeles író, költőnőjét mutatja be Kozmáné Gombkötő Hajnalka könyvtáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes. És végül sport. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a Dorogi Atlétikai Klub fiatal birkózói az U10-es és U11-es korosztály szabadfogású országos bajnokságáról. A megmérettetésnek május 17-én a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont, ahol közel 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre. A nap során a bírók csaknem 500 mérkőzést veszényeltek le. A dorogi versenyzők ezúttal is remekül szerepeltek, több értékes helyezést is szereztek. Mali Ármin első helyen végzett, Haskó Dominik harmadik helyen, míg Ádám Patrik az ötödik helyen végzett, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Milyen órát? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

érdekésed ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringvel.

nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

can you do it like?

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: és nincs remény.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les, és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió.